közönségnek mondom, hogy ha lesz egy pörgős rámozgok, érted? Tehát valami direktázzok. De nem volt. Ők 19-18-ig játszottak, és 19-21-től egy ilyen rock'n'roll zenekar 9 darab részfúvóssal megerősítve előadta a művészetét 4 millió watton. Tehát nekem ennyi volt a műsorom, hogy... Egy srác beírt egy ilyen üzenőfalra, azt mondta, ő már sokat volt részeg, de mint az aranyos, ő még ilyet nem is látott. Indulok haza, letörten, és van ott egy vasúti átjáró, pirossal villog, meg kell állni, és megálltam, és mellettem az út másik oldán egy 24 tagú bőr szerkóba egy motoros banda tartózkodott. Hát mondom, leveszem ezt az izzadt pólót, átsérem egy másik izzadra. Tudjátok, a kövér férfiakról el kell mondjam, hogy nyáron a kövér férfiaknak még a válfán is izzad a pólója, tehát legyünk ezzel tisztába. Szállok ki a kocsiból, hát így próbálom, így leveszem a pólót, hát a hölgyek kedvéért mondom, hogy egy ilyen egy szőrös fókát képzeljünk el. Fehér színben és egy ilyen pici farokba végződik tulajdonképpen a fóka. Ugye a hatházinak van ez a nagy mondása, hogy nagy kavics alatt lakik a nagy béka. Na ez nem igaz, ez nem igaz, ezzel legyünk tisztába, mert akkor a pornófilmekben Bud Spencer szerepelne, nem Rocco. Tehát azért mondom, és így szállok ki a kocsiból, szépen veszem le a pólomat, és a hátam mögött egy ilyen nagyon finom, női, erotikus hang megszólal, azt mondja, te vagy az a stand-uposocska. Megfordulok, ránézek, mondom, a néni meg a nagy mellű motoros néni. Azt mondja, én vagyok. Felismertük egymás szagát, tulajdonképpen az állatvilágot több nem is kellett volna. Aztán nagyon gyorsan visszaszálltam a kocsiba, bezártam a biztonságövet, mert képzeld, amikor az a 20 férfi berúgja az ajtót, érted meg az ablakot, mégis nehezebben tépnek ki a kocsiból, baj van zárva a biztonságöv. A másik egy nyomorúság, ugye ez a falunap már egyszer-kétszer énekeltem róla, sikerült nyáron megint belefutnom. Mindig van egy ilyen 3,5 méteres színpad, azon állsz, és alattad a falu apraja nagyja, de tulajdonképpen a részegek mindig, és azon van. Ezek vannak, és van a másik nagyon speciális, ez a... Ezek gondolom a burkolónak mérik föl, hogy hány négyzetméter a foci pálya, és így néznek... Ki ez a csáv? Ki ez szó ismerős, barát? Sejpít, barát. Hogy meghízott a szikora? Szóval így kell küzdeni. És mi az első, amikor elmész egy falunapra, az első kérdésed, oda mész a szervező hölgyhöz, mondom, csókolom, hol van a WC? És rögtön így indulok, és mondom, most ez az első eset legyen már, hogy nem az első, hogy a WC-re rohanok ugye a hölgyekhez oda, és hát mondom, megállok szépen a bekötő úton, és szépen pisilek kultúrázom. Kiszállok a kocsiból, a gödörbe, az út szélén, 3/4-ig állt a víz, hát mondom, én átugrok, sportos vagyok, és fiatalos. Ugye leszúrtam bal lábomat, jobban lendítettem, így ugrottam át, viszont így az aljnövényzettől nem láttam, hogy ott is a bokor aljában 12 centi vastagon áll a víz, és így puff, és ugye bal lábom, puff, és így fölcsapott a víz, és ott álltam full vizesen, így puff. Hát hideg is volt a víz. Pisilni is kellett. Csak nem tudtam már mit csinálni, elővettem a kis szolgálati fók alját. És így gondolkoztam, mondom, Peti, be se vagy rúgva, azt a saját cipőbe húgyozol bele. Fölhívtam a Nagy Gabi kollégánkat, mondom neki, mi történt velem, azt mondja, Peti, ez az igazi belvész. Na most fogadjátok nagy szeretettel egy igazi jó lájkolós embert, akit egy igazi stand-uposocska, a Shoulder Club színpadán Kis Ádám!

0: thank you so much. Mindig elmondom, ez olyan, mint a sumó, nem lehet kilépni a fekete körből, úgyhogy vigyázzál, szervusz. Honnan érkeztél?
1: Corvinusról.
0: Szép, Szentendre után van, nem? Corvinusról érkezett. Hányan laknak Corvinuson? 3000. Nagy falu, nagy falu. Nézd, gratulálok, tehát biztos szép hely. Sziasztok, hát eltelt a nyár. Dombi 40 kilót adott le a nyár alatt. Én is dicsekednék, én nem 40 kilót, egy 12 bazmegot adtam le a nyár alatt. Ennyivel kevesebb most a műsorom, nagyon büszke vagyok rá, és most már anyám se baszogat, hogy csúnyán beszélek. Nem, mert tényleg zavart, mert én nem akarok, csak aztán mindig kicsúszik, úgyhogy akkor kedves Etelka, innen Corvinusról megkérnélek, hogy amikor én úgy igazából rád nézek, és oda tartom a mikrofont, akkor azt mondod helyettem, hogy basz meg, oké? Okay? Anyám lebasz, na, próbáljuk ki, főpróba. Nagyszerű, nagyszerű. Ez lesz. Köszönöm. De amúgy anyukám is jó pofa, nála vagyok, fürdőszobában hallom, a nappaliba főz, egyszer csak azt hallom, a kurva élet. Kimegyek, mondom, anyuci. Hát mi volt ez, mondom, egyedül a nappaliba káromkodsz, és csodálkozó, hogy én meg hogy beszélek a tévébe, azt mondja, igen, igen, de hát leszakadt a függöny. Hát de mondom, akkor se szabad így beszélni, na jó, kisfiam, de te a tévébe beszélsz csúnyán, én meg a nappaliba. Hát de mondom, a tévé is a nappaliba van, anyu. Nem? TV, maradjunk akkor a témánál, TV, azt láttam a TV-be, Britney Spears-et kérdezték, hogy mi a véleménye halálbüntetésről, azt mondta, támogatja, mert aki ilyen rosszat csinál, az legközelebb kétszer meggondolja. Hát most erre mit mondjak így? Hú!
1: Bazd meg!
0: Na, hát ezt tudom maximum rá mondani. Viszont amit nézek, ez a X-faktor, hát elég brutális. Mindenki sírt, aki bennmaradt, aki kiesett, a edző, vagy mi a lósz mentor, a gyerek, aki jött látogatóba, az sírt, a operatőr ide meg a kamera, az sírt. Hát ez nem X-faktor, sírsz-faktor. Ez aranyosinak lesz majd jó reklámszöveg. Van egy 9 hónapos terhes az X-faktorba. Mi? Megszült. Hát ezt honnan tudjátok? Ott voltatok? Le vagyunk maradva, megszült, gratulálunk akkor a... Hogy? Liza a kislánya személy számát, nem tudod esetleg? Jóságos Isten, jó felkészültél, az biztos. Egy napja született a gyerek, már tudja a nevét. Hát nem, az, nekem azt tűnt, hogy tök nagy hasa volt szegénynek az a Soder Dóri, úgy hívom az ilyen Sodi, na, ezt tudnod kell. Ezt meg nem tudja, nézd meg. Ha milyen rajongó az ilyen. Soder Klub Dóri, és ilyen 9 hónapos terhes, és mekkora poén lett volna egyszer, előadás közben jönnek meg a fájások, hogy énekel, hogy hallelujah, és akkor mondják Geszték, hogy hát túl sok volt, ez mi volt ez a korrigálás? Mi volt ez a korrigálás, jányom? Hát szültem. Ja, szültél? Hát akkor a gyerek tovább mente, kiestél. Nem? Úgy megcsavarom, besírsz, mi van, ha csillag születik? Ja, de nem jó, mert már megszületett a francba. Akkor nem csillag született, Liza. Túl vagyunk a választásokon is, azt is tévéből néztem, hát narancsba borultak a pálmafák. Volt egy ilyen sorozat régen, Narancsvidék, hát ez van most így felénk, Fidesz királyság, és rájöttem, hogy mitől retteg legjobban lenne Ildikó. Narancsbőr. Bőrgyógyász, ki ne ejtse, nekem almát mondja! Lájkolásról annyit, hogy Mezei Peti haverommal mentem kocsival, M1 M7 kivezető szakaszán, egy csávó az autópályán így stoppol illazán. Azt mondja Peti, hogy hát figyelj már, hát az autópályán nem is lehet stoppolni. Hát mondom, én nem stoppol, csak mindenkit lájkol. Aki arra jön, ah, király vagy. Mi történt még velem a nyáron? Voltam Kecskeméten egy fellépésen, de megdobtam egy picivel. Úgy éreztem, hogy ki kell próbálnom, ki volt írva egy fehér sátorra, kukoricás közepén, sárkány repülőzés. Dragon flying, benevezek, érted, egyszer élünk. Kecskeméti repülőtér, kukoricás, fehér sátor, kukoricás, oda megyek fehér sátorhoz, ki van írva sárkány repülőzés, ott egy néni, kezi csókolom, sárkány repülőzni szeretnék, néni rámutat a kukoricásra, tessék csak. Hát nem mondom, az nincsen ide írva, hogy a sárkány repülőt mindenki magának hozza, tehát így. Mi tessék csak? Azt mondja, tessék csak menjen, várja az úr. Mi ez, vidám vasárnap? Milyen úr? Én nézek a kukoricásba, a kukoricás másik végébe 19 ezer kilométerre tőlem egy ekkora csávó áll, egy ekkora sárkány repülővel. Hát mondom, nagyszerű javaslatokat várnék, megye oda valami járat esetleg, vagy visznek, azt mondja, nem, gyalog, gyalog. Ja, nagyszerű. Egy ilyen kecskeméti El Caminót így véghez vittem. 23 napig gyalogoltam a kukoricásba. Félúton, ó, mondom, én inkább nem sárkány repülőzök, megforultam, ekkora volt a fehér sátor, ó, hát. Jó lesz ez, kell lesz. Az volt a durva, hogy ahogy közeledtem, egyre idősebb volt a bácsi. Ez nem zavart, de a sárkány repülő is. Na, ez már azért zavart, tehát egy ilyen második világháború szarral azért nem indulnék útnak. Odaérek, mondom, hát tiszteletem. Én lennék az a hülye, akit 39 perce jön szembe a kukoricásba. Azt mondja, láttam már, bácsi kicsit így be volt lassulva. Mondom, nézze uram, kettő dolgot szögeznék le, itt az elején, itt a földszinten, hogy hát én így meghalni nem akarok, illetve tériszonyom van. Tehát, hogy a kettő között maradunk, még élvezni is fogom. Azt mondja, mit ő fosik, fiatalán? Látom a szemén, hogy fosik. Hát, mert szűz vagyok még Dragonflyingba, tehát így. Tessék nekem megengedni, hogy fossak. Azt mondja, fiatal ember, fönn még nem maradt senki. Ha, megnyugodtam tényleg. Ráját. Mondom, uram, ez engem nem nyugtat meg. Beszéljük már gyorsan át, hogy itt a földszinten, hogy mi lesz majd az égbe. Azt mondja, nézze, fiatal ember, ez itt a gép, itt. Itt én ülök elől, én vagyok a pilóta. Maga hátul ül, kapaszkodik, veszettül. Na most felszállunk, amikor felszálltunk, itt majd a műszer majd mutassa, itt, amikor 300 méter magasan vagyunk, fiatalember, akkor életveszélyes mozdulat fog következni. Én az egyik kezemmel el fogom engedni a kormányt, és hátra fogok fordulni magához, hogy minden oké. Maga pedig azt fogja válaszolni, minden oké. Mik ezek szabályok? Ja, és ha nem oké? Na, ha nem oké, akkor most jól figyeljen, fiatalember. Ha nem oké, akkor bal és vagy. Vártam volna több opciót azért. Jobb, kézzel a vállamat ütögesse meg, sűrűn. Sir, yes, sir, mindent értettem. Utolsó, záró kérdésem. Mi számít nem okénak, hogy így azért tudjam? Azt mondja a bácsika, nem oké? Mit tudom én, ájulás. Ájulás. Nagyon fasza lesz. Hát ha én elájulok, én egy nagyot ütök. Nem kézzel, homlokkal itt. És akkor tudja, légy szíves. Tehát az a lényeg, hogyha 300 méter magasan téged somebody így vába fejjel, nem oké, nem oké. Azt mondja, mit üfosik, fiatalember. Hát ez ment. Szálljunk, felkezdődik, felszállok, felülök mögé, behőrenti, 12 és fél perce motorozunk a kukoricásba. Hallod, a lábam végig leér. Komolyan mondom. Hát mondom, ő tudja, én már nem szólok itt bele. Hát így jól nevelt vagyok, így a 15. percben így nem sűrűn, csak így. Azt mondja, mi van? Hát mondom, Nem nagyon szólnék bele, főnök, csak érdeklődés szintjén kérdezem, hogy így felfele nem... Azt mondja, ha várjon már fiatal ember, hát kell a lendület. Na, mit űfosik, mi? Na, most már maga is, mi? Egy, kettő, ne haragudj, uram, milyen gép az, aminek 15 perc lendület kell tényleg? Tehát én ezt így lehet, hogy nem akarom, innen már csak fölfelé, fiatal ember. 12. percig, eltávolodtunk a földtől. Nagyon jó volt, most már azt mondom, ez a petting motorozás, mert azt éreztem, hogy így motorozunk tovább, csak így a nap felé. Nem volt gáz, nézem Kecskemétet felülről, jaj de szép, alig vártam már 300 métert, mert ez a hülye elengedi a kormányt, hát mindig halunk. Edzettem, hogy minél gyorsan mutassam. Jó! Másik kézzel, jó vagyok, jó vagyok, jó vagyok. Mindkét kézzel begyakoroltam, hogy nehogy azon múljon. Nézem a műszert, 250, 280, 301 centire elengedi a csába. Elenged, bazza, jó vagyok, jó vagyok. Mindig halunk, hülye, elenged, fogad, jó vagyok, jól érzem magam, jó. Nem tudom, hogy mitől paráztam ettől ennyire, nem annyira vész. Aha, várjál, 300 méter, 350, 380 méternél, amiről a szárazföldön egy kurva szó nem esett. Bácsikai csapatja az égbe.

0: Na, én nem az, hogy itt beszartam, keresztbe fostam magam. És a bácsik is. De erről, hölgyeim és uraim, szó nem volt, hogy ő a motorti kiküldi, érted? Hát a 400 méter magasan az égben, hogy nincsen mögötted egy géphang. Hát ez borzasztó, hát tudom, hogy 8 porszívóval érkezem, érted? Hát azért ez... De nem vagyok hozzászok, hogy... Jó, hát Hadházi Laci mondta, hogy ez a sárkerepőzés lényege, köcsök, hogy suhansz, hát én nem tudtam. De tényleg, suhanunk lefelé, zuhanunk, csukva a szemem, ütöm a hátát. Nem oké, nem oké, nem oké, nem oké, nem oké, nem oké, nem oké, nem oké, nem oké, nem oké, nem oké. Kinyitom a szememet újra. Csapany, na ez az a pont, hogy innentől kezdve Kecskemétet leszarod. Egy csukott szemmel küzdesz az életedért. Kinyitom a szemem, 200 méternél járunk suhanásba, bácsika megint elengedi a kormányt, ilyet csinál így. Hát ez hülye. Egy, meg se beszéltük. Kettő, mit csináljak? Tudod, menjek oda, vagy mi? Aztán várjál, rájöttem, hogy ő most indexel. Ezzel nyugtattam magam, ő most indexel. Mondom, nem akarok beleszólni, főnök úr, egy kézzel fogja a kormányt, egyrésztől életveszélyes, másrésztől mi van? Nézze, fiatalember, sasmadár! Sasmadár? Ez volt a sasmadár, tényleg kikérem magamnak. Megint elárultam, megint becsuktam a szemem. Arra kellek, hogy valaki a vállamat kocogtatja. Én ülök hátul, csávó. Még nem jutottam ki a szemem, de a sűrűségből éreztem, nem oké. Hát mondom, ez Mennyország, megjöttünk. Lefordul. Kinyitom a szemem, hátranézek, bácsika egy áll a kukoricásban, már leszálltunk, fiatalember. Drága jó Istenem, ne szívasson keresztbe. Vége van, ennyi volt, hát a végére nem emlékszik, hát nem. Azt mondja, remélem máskor is velem utazik. Hát, hogyne. Hát, abba maradtunk vonaton. Tehát így, te Miskolci egyháza, másodosztály, nem dohányzó, simán, még a lábam is felteszem. Köszönöm szépen a figyelmet. Thank you.
1: Na most a csúnya beszédről van egy anekdótám. Egy híres dalszövegírónk sétál át a filmgyár udvarán, és jön vele szembe egy híres filmrendező, és azt mondja a filmrendező a szövegírónak, hogy maga milyen szépen le van barnulva. Magának nagyon jól áll a barnaság. Maga nagyon jól néz ki. Hát hol volt maga, csak nem a Balatonnál? Azt mondja, nem rendező, hát én a Seychelles-szigeteken voltam. Ja, az más akkor a kurva anyádat. Ugye? A következő fellépőnek egy szavát se tessék elinni, amit róla mesél. A Soder Club színpadán a géppuska nyelvű Felméri Péter!

0: kész, kész, ennyi, kész. Köszi, Peti. Sziasztok. Ne, nem szivatni akarom Aranyos Peti, mert még találkozunk utána. Az, hogy foglalkozik velünk egy ilyen beszédtechnika tanár, mert a Dumaszínházból nagyjából senki se tud rendesen beszélni, és van egy ilyen gyakorlatok, amiket kell így csináljunk, hogy mondjuk egy szúszra, hogy és ezt kell így nyomni, és ha csak egyedül csinálom, akkor egyszerűen hülyén hangzik, de amikor így 10 körbejük a tanárnőt, akkor az már szekta. Hát gondolom rájöttetek, hogy Peti ezekre nem jár el.
1: Nincs szükségem rá, nincs.
0: Úgyhogy nélküle folynak ezek. De együtt dolgozunk Petivel, mert van ez a másik műsor, az Esti Sóder, és ott van Esti Sóder gag csapat, akik így bedolgozunk, segítünk Sándornak, írunk poénokat, meg ötletelünk, meg minden. Úgy kezdjük el a gag csapatot, mint a Mikulásnak az elfjeit. Akik így egész évben dolgoznak, aztán a piros ruhás így learatja a babérokat egy nap alatt, és ezt csináljuk mi. És ott egy gag csapat tagnak Peti el akart adni Tóth Tibinek. Mindenki ismeri Tóth Tibit. Nem. De erre ki el akart adni a laptopját, és nagyon bereklámozta, hogy besírt, olyan extrák vannak rajta. Itt van már a laptop elején egy fényvisszaverő szakszofon matrica. Nézett a srác, hogy értem, ez nagyon szép, de mégis mennyi memória van benne?
1: Azt nem tudom, de a képernyővédőn én vagyok.
0: Az utolsó extra, amit így felsorolt, az azt mondta, hogy nagyon jó laptop, mert van rajta 6,5 millió kép, amit a muf.hu-ról töltöttem be. Azt mind vele adom. És így... Nem, az volt a baj a laptop, hogy nagyon régi volt. Tehát így gépeltél rajta, és csúszott a monitor. Mind az írógépnél. Klink! Vissza kellett nyomjatta. Most pedig egy kis reklám következik, de ne menjetek messzire, mert ezt is meg kell valaki nézze. És azonnal folytatjuk.
2: Aki még hátra van, Rekop György. A Sóder Klub folytatódik a reklám után. Ezt nem kéne kihagyni.

0: Szépek voltak mi. X-faktor volt, nem? Nem reklámozták be. Ha már említettem az Esti Schroeder gag csapatot, hát én is bedolgozok oda egy ilyen évet talán. Az elején, amikor megláttam az Esti Schroedert, mert én külföldi vagyok, Kolozsvárról jövök, ez nem is olyan rég volt, és akkor így láttam a sok villogást, meg neon, hogy uramisten, Esti Schroeder, oda nekem muszáj eljutni. Tehát egy életem célja az lett, hogy oda eljussak valahogy. Azelőtt az volt, hogy 8 töltelék kápszat együltőben megegyek. Ez így klank a második helyre, Esti Schroeder első helyre. Az első gagpart egy keddi délutánon volt. Egy étteremben, sohasem felejtem el a napot. Nagyon izgatott voltam, hogy végre találkozhatok Sándorral. Elmentem be az étterembe, ott ültek a gagcsapattagok, és Sándor aznap nem ért rá. Úgyhogy így szomorúan leültem, és kértem egy narancslevet, de véletlenül kiöntöttem. A fele a gagcsapatnak így rögött rajtam, a másik felére pedig ráment. És Kőhalmi Zoli, aki akkor még bedolgozott, ő volt az egyetlen nyugodt ember, aki csak felnézett az újságba, és azt mondta, hogy Péter, látszik, hogy kezdő vagy, mert ez nagyon vicces volt, de ide nem ilyen poénokat kell hozni. És hát erre gyúrok mostanában is. Én is veszem a mosóport, és így ámulok, mert vettem a múltkor ilyen 2 kilós kiszerelést, és kibontottam, és volt a sok fehér por között egy ilyen kis zöld tasak, amire ráírták, hogy folt kivívő por. És én néztem, hogy akkor mi a franca többi. Én az egészet úgy vettem, tehát, hogy így... Nem tudtam, hogy akkor úgy vagy a kis tasakot beleöntöm, azt összekeverem, ezek ilyen szuper ninja részecskék, és így hatnak, vagy... Lehet, hogy a sok fehér csak így azért volt, hogy a kis tasak ne zörögjön a nagyba, és akkor így... Ugyanolyan hülyeség, mintha vennél egy palack ásványvizet, és rá lenne celluxozva egy kisebb palack, így szomoltó folyadékkal. Nem tudok eligazodni így a feliratok között, mert múltkor kenyeret vettem, a kenyeret pedig azt írták rá, hogy olyan üzembe készült, ahol tej és szójatermékeket is felhasználnak. De ez mégis milyen információ? Tehát nekem ne ezt írják rá a gyárról, hanem mondjuk azt, hogy 4 kilométer van egy benzinkút, vagy az... Vagy azt, hogy Tibi a pék, nem most kezet vécézés után. Többet segít. A tésztára pedig ráírták így pirosra, ingredients után, hogy glutént tartalmaz. De én meg nem tudom, mi az a glutén, úgyhogy nem tudtam így előre, hogy örüljek neki, jaj, de van benne glutén. Vagy inkább így szomorodják, hogy ó, a fenébe van benne glutén. Nekem hiába írják rá, hogy 8 mg, én nem tudom nekem mennyi a napi ad a gluténból. Lehet, hogy még kell így kanállal legyek, hogy így meglegyen az egész. Glutén. Wikipédián azért utána néztem, és kiderült, hogy vannak glutén érzékeny emberek. De azt viszont nem írt a Wikipédián, hogy milyen messziről érzik meg. Tehát, hogy rá kell tegyék így a kezüket, vagy csak bemennek az ABC-re, 8. sor felső posztán. ABC-ben WC-papírt vettem, és a 8-as csomagolásra ráírták, hogy új. Hihetetlen, tehát ez mióta extra? Tehát csodálkozok nagyokat, hogy én ezért megyek ABC-ba WC-papírt venni, és nem az angol turkálóba, hogy nem már azt a mosott szart adják neked, de... És Budapesten fordult elő velem, hogy egyszer nagyon elálmosodtam, és gondoltam, hogy veszek egy párnát, mert így jó ötletnek tűnt. És a svéd boltba mentem, tudjátok, a nagy sárgakék, egy páran boltogatnak, igen, oda mentem, mert látom, hogy a svédek ilyen pihent emberek, és gondoltam, hogy akkor jók párnából. Így összeraktam a fejembe. De amikor elmentem, akkor láttam, hogy ott minden tekel magadnak összeszerejét. Tehát a párnát mondjuk nem, de hát asztalokat meg minden. Tekel becsavarozzad, meg beszegezzed. És én utána tartoztam így elsőre, hogy onnan ilyen Jézusos keresztet nem veszek a nappaliban, mert ha az is így kettőben jön, és nekem kell felszegezni, akkor... Azt én már elvállom. És nagy a bolt, nagy nehezen megkaptam a párnákat, a párna részlet, és így kiválasztottam egy közepesen, de mégsem annyira puha, 83-as indexú kosa flöteker, hason és háton alvóknak párna, mert így azt így elértem a polcról, jó lesz nekem, és hazavittem, és azt tettem észre, hogy amit kicsomagoltam, hogy a vátmós csomagolásból kiugrott így a párnával együtt egy használti útmutató. Mi a párnához csomagolták? Tehát első gondolom az volt, hogy visszaszadok, és megnézem, mindegyik becsomagoltak, vagy csak így nekem gondolták. szükségem lehet rá, mert szeretnék ilyen emberrel találkozni, akinek ez kell. Tehát, hogy vettem egy párnát, de így... Fogalmam, hogy mit csináljak vele? Szerencsére neki ott van a használati útmutató, és így... Hát én egyszerűen figyelj, egyes lépés, tedd a fejed a párnára! Ezt tudom csinálni. Második lépés, aludjál! Nem tudom, mi lehetett használni útmutatóban, mert 12 nyelven volt, de magyarul nem. Úgyhogy én végül is a svédet olvastam el, mert így annyira nem érdekel. És... De képzeljétek el, hogy másomra felvettem, rádöbbentem, hogy uramisten, én tökéletesen értek svédül, mert így nagyszerűen aludtam. Arra gondoltam, hogy az emberekben van egy ilyen passzív nyelvtudás, mert máskor ezt nem tudnám leírni, hogy egyszerűen csak értenek nyelveket, mert a Deák téren fordult elő velem, hogy így sétálgattam, és egy német turista odajött hozzám, és megkérdezte, hogy wo is der Basilika? És mondom neki, hogy ott. És megtalálta. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Felméri Péternek köszönjük szépen, két ország kedvencének. Családdal jöttünk haza múltkor autóval, és az egyik kereskedelmi rádiónak a kívánságműsorát hallgattuk. Betelefonált egy ilyen vidéki bácsi, ilyen jó ízes tajszólással beszélt. Szóval, hogy jó napot kívánok! Szeretnék küldeni Mátra Szent Istvánra, ha lehetne egy nótát. Margit nénémnek 89. születésnapjára, ha lehetséges, mert nagy műtéten esett át, és hát neki szeretnénk küldeni jó egészséget, jó felépülést, ha lehetne valami magyar notát. És azt indították a jazz meg az együttestől, hogy belém a lélek most már hány jár. A két fiamat nem hagyhattunk ki a műsorból, mert az asszony akkor... mondani. Na most én azt gondoltam, hogy a gyerekeinkre az én hobbim nem lesz kihatással. Sajnos. El kell mondanom, hogy igen, kihatással van a kölyökre. Én megmondom őszintén, hát én ilyen tankos játékokkal játszok, szürke tankokkal támadok hát kelet felé, és a háttérben szovjet falvak égnek. Szokták mondani, hogy hobbináci vagyok. Én a hobbi szót mindig kikérem magamnak. És augusztus 20-án lent voltunk Debrecenbe, virágkarneválon, és mielőtt elkezdődik a virágkarnevál, hát így gyerekeket kiállítottuk az első sorba, és a hangos beszélő bemondja, és most következzék a királyi avatás szertartása. És elkezdenek peregni a dobok, az első sorba a 2,5 éves fiam így áll, elhalkul a dobpergés, és azt mondja, támadás! Ugye annak idején polgárapuka Zseniket nevelt a lányaiból, én meg a szimulátoros játékokkal, hát tábornokot tudok a fiaimból. Ez van. Na most arra tanítjuk a kölyköt, hogy kakíjon most már bele a WC-ben, a bilibe, és van egy ilyen, hát mindenki átesett ezen, gondolom. Lányok is volt ilyen nektek annak idején, higgyétek el. És vettem egy ilyen WC-szűkítőt a WC-deszkára föl kell tenni, és a feleségem hív, azt mondja, gyere meg ő. A kisebbik ül a WC deszkán ezen a WC szűkítőn, és úgy olvassa az eszkós újságot, és észrevette, hogy figyelem, azt mondja, apa, ilyet veszünk? Mondom, veszünk csak kaki jegyet, te jóisten, áldjon már meg, hogy itt vagyunk. Nézzétek meg Gyurinak a kalapját, de most komolyan, hogy a 20. kerületben nincsenek ilyen tüzépes emberek. És ez most retro. De nekem milyen ez? Ez jó néz ki? Jazzes? Nagy. Hát na, persze, mert a hasamon szorít. Tehát ez a konfekció, tudod? Tehát ez van. De anyuk nincs a pénzben, annyi a műsorban nincs annyi pénz, hogy mondjuk átalakítsák nekem egy 150 forintért, de ezzel küzdök. Tehát így ez van. A bolygó neve alá. Nem menjünk ebbe. Fölhajtom. Na szóval, következő fellépőnk nehéz atléta volt, nemrég hagyta abba a versenysportot, azóta az izmait lefette egy kis zsírszalonnával. Következik a kispesti úszoda, vízi szörnye, Rekord Gyuri György!
2: Köszönöm szépen, nagy szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm a színvonalas felkomfort, meg a Hatházinak a telefonszámát is. Hát ezt el kell meséljem. Hatházival mentünk Balatonra fellépni, és ilyenkor mindig fölhívjuk egymást, hogy hogy jutunk oda, ki kezd, stb. Nem volt meg a Laci száma. Mondom, fölhívom az Aranyosit, hogy elkérjem. Fölveszi a telefont, azt mondja, mondom, szia, mondom, a Hatházinak a száma kéne. Gyurika, nem tudok beszélni, Tefkóban vagyok, pénztárnál, fizetek, visszahívlak. Megtörtént a fellépés este Hatházival. 2 hét múlva csörög a telefonom. Aranyosi hív. Szia, Peti, mondjad. Gyurika, tudod írni? 0630. Most rajta vagyok a szeren, és járok a kispesti úszodába, hogy említette Péter. Keresztapám már egy nagyon kedves barátommal. Hát el tudod képzelni, már a sok már az öltözőbe elkezdődik, mert hát ezt a hölgyeknek mondom, hogy mi van egy ilyen férfi öltözőbe. Na most bemész, ott, hát 2 véglettel találkozol. Hát vannak azok a férfiak, hát nem tudom így szebben mondani, hogy hát ők így, és így nem lengetnek túlságosan sokat. Tehát ők még a zuhanyzásnál sem veszik le az alsó gatyát. Hát a kedves barátom az ebbe a csoportba tartozik, és ő azt mondta nekem, Gyurika, most a nevét nem is mondom, szóval Gyurika, én nem tudom, hol van a női G-pont, de hogy én csak a C-t bögdösöm, az biztos. Tehát, na és akkor várjál, mert vannak a, hát akiket így bréügyileg így eleresztett a... És ezek meg indokolatlanul sokat mesztelenkednek, és így még így lengetnek is. És ez azért durva, mert öltöző föl, kötöd a cipődet, és egyszer csak a perifériás látásod, vagy Miklósi Kolbász így... Azzal nem tudsz mit kezdeni. Na, keresztapám meg ebbe a csoportba tartozik, tehát neki ordinári dolog van a lába között. A ő állítása szerint ez a fővárosi állat és növénykert hüllőháza. Várjál, mert van egy afrikai barátunk, Jerome, ő azt mondta, hogy ő már nagyon sok mindent látott, de olyat még nem. És nem is fekete, tehát nem slankítja gyakorlatilag, és ha várjál, hát ugye a keresztapáddal meg zuhanyzol ugye úszi előtt, és így látom, hogy jön ki a zuhanyzóból, így és így látod, hogy úristen, Gábor, vagy küzd a derekadra, vagy hagyd be ezt a zuhanyzóba, de mindjárt beakad a lefolyóba, és... Figyelj, szappanozza is így. És beszól egyet, hogy te mozsa meg a maszkot hozzá, közelebb van. És így odáll elém, és azt kérdezi tőlem a sportfanatikus, hogy te Gyurika, tudod melyik sportág jut eszembe rólad? Hú, mondom, a rúdugrásban, ne? Azt mondja, nem a tenisz. Tenisz? Mondom, miért a tenisz? Gyurika, mert 40 semmi. Na hát ilyen jó hangulatban indulj el úszni. Meg vagyok alázza, kész. Bemegyek a küzdőtérre, fölállok a rajtkőre, mert hát én vagyok minden idők vegyes úszója a kispesti úszodába, az ügyeletes Michael Phelps, tehát így gyakorlatilag, hát az én vegyes úszásom abból áll, hogy így mellbe eldolgozom magam egy kicsit, ez átmegy kutyába, majd sétálok egy kicsit, és a kötélen behúzom magam, és így állok fel a rajtkőre, hogy én világcsúcs időn belül beugrok, és így már ugranék be, egyszer csak egy nyugdíj, azt mondja, hogy hó, ugye nem ugrik be? Azt ugyan miért, nem? Mert ez nem strand! Ó, az úszómester kisegített. Papa, maga meg húzza fel a nadrágját, mert nem is a rudas fürdő. Na már most elkezdesz úszni, mert a 2 esetőség áll fenn. Vagy ovis csoporttal úszol, vagy nyugdíjasokkal. Na most honnan tudod, hogy ovisokkal vagy egy sávba, hát a lábad fázik, de mellbe kicsit melegebb a víz gyakorlatilag. A nyugdíjasokat meg hát így szlalomozva így kerülgetni kell gyakorlatilag, mert hát 80 felett verem a nyugdíjasokat 2 testhossza, meg az ovis csoportban is van 4 dagadt gyerek, akit azért leelőzök. És így, hát elmesélem, hogy van, úszok, és így a nyugger előttem így medúzázik. Én meg úgy mellbe utolérem, ugye, És akkor tök olyan, mint a közutakon, szélárnyékból kibújsz. Látod, hogy jön a szembeforgalom, nem jó? Úszom még egy kicsit farvizen, szó szerint. Majd megint kipillantasz, hoppá, itt az idő, beletempózol. Nyugger veszi, hogy ho-ho-ho. Hát te meg mit akarsz itt, töcsi? Ő is beleerősít, de én már láttam, hogy jön a kamion szembe. Frontális ütközés lesz. Csak belehúzok, nyugdíjas is. Hát akkor már nem lehetett szarra gurigázni, nem ütközhetek. Bevágok az öregasszony elé, és egy ilyen vízilabdás mozdulattal, puff, elrugom magam. És így hátra fordulok, mondom, úristen, onnan, szájba rúgtam a néni. Nézem, tiszta vér a víz. Levészároltam valaki nagymamáját. Úristen, akkor láttam, hogy én vérzek. Egy komplett felső fogsor volt a lábujjamon. Aztán jött oda a mama, hogy féltel ember visszaadná a fogaimat. Tehát én... Na és hát barátnőm is azt mondta, hogy te nem is úszni jársz, hanem a nyugdíjas barátaiddal segget áztatol. Hát ez igaz, mert van kettő nyugdíjas barátom, róluk megemlékeznék, az egyik Peti bácsi. Róla azt kell tudni, hogy ő volt nyilas tiszt. A másik, a barátja, Guszti bácsi, holokauszt túlélő. De a legjobb barátok, mert utána 20 évig kollégák voltak az AVH-nál, tehát ilyen nagyon durva. És várjál, mert a két kis öreg nagyon fit, úgy néznek ki, mint a Rippel fivérek, én 85 évesen. És mondom is a Gusztibának, mondom, ó, Guszti bácsi, mondom, ilyen csitti-fitti buddy. Ha mondom, ha ennyi idős leszek, én is így szeretnék kinézni. Guszti bácsi azt mondta, hülye gyerek, te már most szeretnél így kinézni. Az érzetőr álmodtak egy két számmal kisebb kabátot, tehát így ebben még izmosabbnak tűnök, és így, na várjál, és akkor kérdezi talán a két kisereg, hogy szaunázni jössz? Oh, hogy a viharban nem mennék szaunázni. Sétálunk egy a szauna fele, és így kérdezi tőlem a Guszti bácsi, hogy azt te miért úszol? Hát mondom, szeretnék egy kicsit sportosabb fazon, szóval hülye gyerek, láttál már Rozmárt? Sokat úszik, sportosan néz ki. Tehát én így megmaradtam egy Rozmárba, és így megyünk a szauna fele, és akkor látom, hogy az emberek ugrálnak ki a szaunából, mint a patkányok a süllyedő hajóról, tehát így nézom, mit csinálnak az öregek a szaunába, te, hogy kettő ember maradt így bent, bemegyek, és akkor látom, hogy fogja a Peti bácsi, és ilyen mentolos szart így, de mint a ketchupet a pizzára, egy 6 másodperc után, hogy pong, így bedurran a szemed, nem látsz. Másfél liter folyadékveszteség csak szemgödörből, tehát így olyan érzés, mint hogy egy negrót így benyomtak volna egy szemfenékbe. Hogy alig látsz, hogy meg akarsz halni, és a kisöreg így megtetézi, hogy na, aki először kimegy, az a buzi. A 40 másodperc alatt már hason feküdtem, és az ajtó alatt a kis résen szívtam a levegőt. Aztán én lettem a buzi. Te mit röhögsz? Ha te ott lettél volna, te is az lennél, elmondom neked. Na, aztán várja már következőt. Nem vártam meg, hogy az öregekkel szaunázzak. Kiszellőztettünk, és így surranó pályán így elmentem csak úgy egyedül szaunázni, és ült bent egy ilyen kultúrált úriember, hát így összeismerkedtünk. És van a Kispesti Üszödában Aqua Fitness. És tudjuk mi? Csajok így be vannak öltöztetve ilyen szívas cuccba, és nem az, hogy úsznak, vagy valami, hanem így mennek a vizen. Na, vagy nem is a vizen, hanem így a medencébe sétálnak, és így szaunában, hogy pont ráláttunk az egyes pályára, és így a újdonsült barátom egy hesszőjük a sunákat, hogy azt nézd, szúrnád, szúrj. Mondja nekem, azt nézd meg, és abban a pillanatban beúszott egy akkora hombár, te, hogy mondom, azt nézd, azt mondja, hol? Ha mondom, mi az, hogy hol? Olyan hullámokat gerjesz, mint a Dunán egy tolóúszályban, de? Azt mondja, ha nem látom, mit nem látsz, a gyerekeket átküldték a másik oldalra, mert dobálták volna be neki a perecet, azt hiszik a víziló. Ha mondom, az hogy néz ki? Azt mondja, hú, én sem tudom, hogy tudtam neki 3 gyereket csinálni. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Köszönjük szépen! Egy sztorit muszáj vagyok még elmondanom. Mi van, drága? Már nem vagyok rá felkészülve, megmondom őszintén. Szóval van egy új sógorom. Mindegy, hogy lett. Villamos vezető Miskolcon, nem meleg, nem énekel. És ő mesélte egy sztorit. Az újgyőri főtéren az régen Marx tér volt. Egy öreg néni bekopogott a villamos vezető fülkéjébe, így kinyitotta. Azt mondja,
3: magát régóta figyelem, fiatal ember. Maga mindig távol áll meg a járdától. Osz nagyot kell lépni.
1: A villamos vezető. Köszönjük szépen, köszönjük kollégáimnak, Kis Ádámnak, Felméri Péternek, és végül de nagyon sokan a Rekop Györgynek, hogy itt voltak ma este. Köszönöm, hogy ma este velünk tartottak, Istenünk meg jó szokásokat. Ha szeretnétek minket élőben látni, akkor figyeljetek ki magatok elé, illetve szólítsatok le az utcán, vagy gyertek el ide. Nagyon szépen köszönjük a jövő héten, újra találkozunk, újra itt, ugyanitt, élőben. Nagyon szépen köszönjük, jó éjszakát kívánok, csókolom!

0: résztvevők biztonságáról az Argus Security Kft. Gondoskodik. A helyszínt biztosította a Symbol Budapest.
1: Következzék Kispest uszoda, a kis... elbasztam, újra légy szíves!
0: A műsor támogatója a Time Out Budapest magazin. A Schöder Club szereplői a Scotch & Soda ruháit viselték. A Schöder Club jó hangulatát a Playboy biztosította.
1: Újra nem tudom elmondani, mert most találtam ki ezt a lájkolás anyagot. Az a baj, tehát se a táblára nem írtam föl. Ja igen, jó. Oké, megvan, igen, akkor ott folytatjuk.

0: Üdvözlök mindenkit, csókolok minden szép asszonyt, ölelek minden jó embert, a Jó Laci Betyár vagyok, itt a sok magyar zene közt. Ajánlom önöknek is jó szórakozást, a Merci Rádióban mindenkinek kíván egy vagány, aki nem más, mint a Jó Laci Betyár.
1: Ma este a klubben Beng Dénes, Kőhalmi Zoltán és Lórán Barnabás, Trabarna és az est házigazdája Kis Ádám. Jó szórakozást!

Szép jó estét kívánok mindenkinek, köszönöm a nagy taps cunamit. Kis Ádám vagyok a ról. Ez Szentendrétől van egy picit feljebb, nincsen messze. Onnan érkeztem. Ez itt az évadzáró Sóder Klub, úgyhogy lesz egy hosszabb nyári szünet, de hát reméljük ki fogják bírni. Most mindenki így... Hát ez van, sajnos egyszer mindennek vége van. Szóval hát néznek sokan, ott szerepelek. Van Nyíregyházán egy rajongóm, hát egy, de rengeteg. Oda jön a srác, azt mondja, van egy szobatársam, kollégiumban lakok 3x3 négyzetméterben. Non-stop téged néz a szobatársam a gyakon. Picit már elegem van belőled, de ez van. És mondom, figyelj, kopogjunk be ahhoz a sráchoz, lepjük meg. Bementünk a kollégiumba, bekopogtunk az ajtón, a srác egy az egyben engem nézett az adott pillanatban. Majd az ajtóba. Hát azt csak zárójelben mondom, hogy behugyozott, de úgy kellett vele fényképezkedni, hogy nekem a mellé kellett állni. A csávó kijött a gyakból, ez van, úgyhogy ez történt. A hetes buszon felismert egy kínai srác. És így annyit kérdezett, hogy te az igazi kis Ádám vagy? Mondom, nem én a kínai. Tehát, hogy így én az utángyártott, de ez csak nekik fordul meg a fejükbe, hogy ki az igazi srác, vagy ki nem az igazi srác. Jövök, megyek az interneten, mit látok? Nyelvi problémába ütköztünk. Van egy kis képünk. Lényegében itt annyi történt, hogy az idiótája buktát árul. Nem tudta angolul, hogy van a bukta. Beírt a angol programnyelv szótárba. Kiírta a bukta, fuck up. Csávó kiírta, marmalade fuck up. Have you ever eaten fuck up? Érted? Tehát ebből a szempontból rendben vagyunk. Na most én nem eszek fuck upot. McDonald's-be sem nagyon járok. De megkeresett a McDonald's, hogy legyek a lekrám arca. Hát én annyit mondtam, hogy egy pár százas ajánlat. Múltkor csak egy fél literes vizet kértem a McDonald's-be, azt mondja a csaj, becsomagolja? Hát mondom, jobb, ha lepalackozod, mert úgy talán el tudom vinni. Hogy így tenyérbe hozza, nem tudom, tehát hogy ő ezt hogy gondolta. Na most a reklámokról annyit, hogy hát lehet nagyon hülyeségeket mondani a tévében, a reklámfilmekben, ha nagyon megfizetik, én ezt mondom. Van az Egerszegi Krisztina nevezetű nemzeti sportolónk, akinek tényleg a sport teljesítmény előtt leborulok, de korábban szerepelt egy reklámba Eger, és azt mondta, bifusz aktiregulár, most már nem bifusz eszentitól, az már nem menő, bifusz aktiregularis van, az sokkal menőbb, az a te emésztésedet, ami szar, most mondom neked, 14 nap alatt hozza helyre. Érdekes, idáig senkinek semmi baja nem volt a szarással. Most már van. Azt mondja Egerszegi Krisztina a tévében, amíg sportoltam, nagyon fontos volt, hogy tápláló legyen, amit eszem. De amióta családom van, befut öt gyerek, de amióta családom van, az a fontos, hogy finomat tegyünk. Ülök a tévé előtt, mondom, jó gyerek, hát mit ettél idáig, de tényleg, hát anyám olyan töltött káposztát csinál, hogy bepisílsz. Arra tippelek, Egerszegi Krisztina 12 éves, otthon ül a konyhába, bejön Egerszegi bá. Kinyitja a hűtőajtót, azt mondja, ne szajányom, mákos sóska, egyet. Azt mondja erre Egerszegi Krisztina, hát apa, álljál már meg, ez nem finom, nem ízlik. Mire apa azt mondja, csend, majd ha családod lesz. Addig ezt a szart. Ugye? Nézd meg apádat. Hogy így szülte az első gyereket, Egerszegi Krisztina. Ki van már? Nincs. Ki van már? Ki? Somlóit, rántott hússal, tejfős húvakasat. Igen, meg családomban. Köszönöm. Megkeresett a MR2 Petőfi Rádió is, hogy mondjam fel, hogy Kis Ádám vagyok, nagyon zene. Hát nem tudom, mennyivel fognak ennyi többen Petőfi Rádiót hallgatni. Mondjuk én olyat javasolnék, hogy MR2 Petőfi híd nagyon dugó. Nem akartam beállni a sorba, hogy Kis Ádám vagyok, nagyon zene, hanem azt mondtam, Petőfi Sándor vagyok. Nagyon zene, azért erre felkapod a fejedet. Meg azt utálom, hogy mindenhol bemondják, hogy hol fogható. Tehát Bugacon a villanypásztornál, 147.526, hogy miért nincs egy ilyen, hogy Petőfi Rádió, Segesvárnál. Na jó, van, azért egy páran értik, jó van? Mert ott tűnt el a Sanyi, csak azért mondom, hogy mindegy. Ami még feldolgozhatatlan számomra, láttam, és könyörgöm, kapaszkodjunk valamibe, láttam kínai BKV ellenőrt.
ezt feldolgoztuk? Tehát minden ugyanaz volt, csak kínai volt. Tehát, hogy én azt nem értem már, hogy már nem csak a villamos sárga, de tényleg. Nem. Már az ellenőr is. Az mit mond a kínai BKV? Piros metro? Kék metro? Jegy nem ócó. Nagyon cipős. Nagyon cipős. Első fellépünk Kőhalmi Zoltán. Ő családapa, de aggódó családapa, ezt hozzátenném. Tehát a múltkor volt nála egy kis házi buli. Bödőcs, Csenki, Benk, én. Kimentünk az erkélyre cigizni, de Bödőcs már nem jöhetett ki, mert leszakad az erkély. Tehát Zoli az ilyen szinten van. Kérdezem, hogy elnyomhatom-e a csikket a hamusba? Azt mondta, hülye vagy? Kigyulad a többi csikk? Lángol a hamus, ég az ablak, meghal a gyerek. Tehát terjed a tűz, ugye? Zoli ilyen apuka. Van két kisgyereke, Esztike és Bálintka. Én Bálinkát úgy hívom Pálinka. Na most mentünk Esztikére az óvodába Zolival, de ugyanazon a nyomvonalon, ahol ő mindig Esztikével jár. És Zoli meg azt hitte, hogy ő Esztikével van, én mindig ezt csinálta, hogy vigyázz, kocsi! Pocsolja! Mondom, Zolikám, 23 éves vagyok, de tényleg, tehát el tudom dönteni. Fogadjuk nagy tastunamival, első fellépünket, Kőhalmi Zoltán!

köszönök mindenkit nagy szeretettel. Akinek nincsenek anyagi gondjai, az a Csár Simonyi első magyar űrturista, nem tudom, ki emlékszik rá. Én nekem, mondjuk ő az egyetlen, aki attól gazdag, hogy okos, ez nagy ritkaság. És én nagyon gondolkodtam rajta, hogy hogy tudta nélkülözni azt az 1 milliárdot, amit eltapsolt erre az űrutazásra. Hát én nem, hogy nem nélkülözni, nem tudom az 1 milliárdot, hanem hogy nincs. És hát ő megtudtam, hogy mennyire gazdag, tehát ez neki egy buszjegy volt, nem is buszjegy, egy szakasz átszálló az volt neki. Mert van egy haverom, aki programozó, és egy konferencián, mint egyetlen magyar összehaverkodott a Simonyival, és elhívta a jachtjára. Már a Simonyi nem a haverom. És a Simonynak a jachtja 5 emeletes, itt kezdődik, és a 3., 4. szinten megvan neki építve a kolorádói háza. Honvágyom van leszállt az 5., tényleg megnézni, mi van otthon. Hát valószínűleg a 2. szinten megvan a New York-i lakás, lenn a gépház mellett meg a szülőfalu fél Zala-megyével, azt tudom elképzelni. Én nekem mondjuk nincsen nagy álmaim, tehát én egy panelból jövök, ha én megnyerném a Lotto 5-öt, akkor is annyi lenne, hogy hát megvenném a Havanna lakótelepet, és egyben nyitnám. Ez az én álmom. Egy pici panellakás tényleg, tehát ma a bérépcsőházba eszünk, ezt szeretném látni. Most szóba került, hogy 2-szeres boldog családokban vagyok, hát időnként boldogtalan családanya, attól függ, hogy rá vannak-e bízva a gyerek, vagy nincsenek. A nagyobbik 4 éves óvodás, ilyen kedves gyereknek tűnik, csak hát megvisel az óvoda valószínűleg. Egyébként bennünket is megviselne, szóval ezt mai fejjel már nem csinálnánk végig, ezt a szandáz oknival, meg zsíros kenyér magával, szóval ez kellett, hogy 3 évesek legyünk, hogy így le legyünk árnyékolva, hogy megaláztunk magunkat egy matricáért, nem? Hát bármit megcsináltunk, meg egy nyomdáért, apám, hát most már azt mondanám, van nekem otthon vízipogos nyomdám, 600-at nyomok egy óra alatt, és akkor 3 évig nem kell jónak lenni. Ez nyilvánvaló. A kisebbik pedig hát 1 éves volt, még mindig mindenki nekem gratulál hozzá, pedig hát az én részvételem az nehezen vethető össze egy szüléssel, szóval, hogy úgy nekem nem is fájt annyira, meg nem is tartott annyi ideig, meg én 5 perc után rágyújthattam, nagy különbség, neki meg egy 1,5 év fitness, azért nem ugyanaz. A szülés előtt összevettem egy tűzes mandula gyulladást, mert megkóstoltam Kis Ádám kollégámnak, hogy mit iszik, ő a Diesel nevű italt fogyasztja. Van, aki ismeri? Már a Diesel, nem az Ádámot. A Diesel a félig kóla, félig sör, ez szerintem egymás után is rossz, nemhogy egybeöntve. Én meg olyan családban jövök, hogy nálunk vörösboros kólát sem szabad inni, mert ne csinál, ne variált tényleg. És apám egy kemény ember, szerinte a kávét és a kávé íz miatt kell inni, tehát hogy maximum 1 cukor. Anyának megedő 2-vel ügye, mert régi a kapcsolat, de a többiek azok inkább egyenek magába cukrot és feküdjenek korábban, szóval azok ne szórakozzanak kávéval. Apám egy ilyen kemény ember, ő 39-es születésű, tehát túl sok játék nem volt a gyerekkorával. A legnagyobb poénja, hogy 45-ben egy haverjával megnyerték a vasgyűjtési versenyt, mert találtak egy tankot. A többi osztályban nem gyűjtött tovább, szóval ők leálltak. És apámban ez a háborús vonal annyira benne van, hogy egyszer gyerekként sétáltam vele az utcán, és egy 8 éves gyerek az elkérő, hogy újjal lövöldözött az emberekre, ahogy ők szoktak. Senki le se tojta, apám volt az egyetlen, aki észlelte a veszély. Engem földre vitt és visszalőtt, de ő géppisztolya. És teljesen szabályos, hogy nagyon rövid sorozatokra szedte le a gyereket. Fától fáig harcolt, még távat is cserélt, és a végén egy kézigránzó is ráküldött, hogy legyen neked játék. A gyerek annyira megélt, elfelejt meghalni. Túl vagyok egy lakásfelújításon. Hát lakásvásárlás, lakásfelújítás, tehát egy nagyon speciális hitelkonstrukció vásároltunk lakást. Lényegében a lakás 98%-a a banké, és hogyha egy ilyen 45-50 évet törlesztek, akkor az erkély fele az enyém lesz. Ott én már kultúrátan berendezkedtem, tehát hokedli hamután megvan. És így fogtunk be a lakásfelújításba, tehát 21-re húztunk lapot gyakorlatilag. Feleségem az ötletgazda, kivitelező, műszaki ellenőr minden, tehát mindenre van ötlete. Nem tudom, ki tudja, a legvastagabb könyv, amit láttam a világon, 900 oldal, az a címe: Ötletek, megoldások, bármire. Minek a többi könyv egyáltalán, tényleg, bármire. És ABC sorában benne van minden probléma, hogy azt is, hogy mit kell csinálni, ha meg akarnak erőszakolni, ami azért egy ilyen valós szituáció, hogy várjon már, előveszem a könyvet. Még a csoportos oroszlán támadás is benne van, ami azért, hát ott arra sincs idő, hogy a C-nél vagy a zónál keresd meg. De minden az a megoldás, hogy dobd hozzájuk a könyvet azonnal, dobd hozzájuk.
Hát a lakás felújításnál én azt vizionáltam, hogy az első törlesztő részre nem tudjuk kifizetni, mert ott hajléktalanok leszünk rögtön. És megyek a Városligetbe, a két gyereket húzom a hátamon, meg összes bútort, és csak egy pad legyen, ahol lepihenek. És megkezdem azt, hogy ez a pad jó lesz. És azt mondja, szép pad, de ne fessük át. Hogy egy pár százalet arra is el tudna tapsolni, hogy ez egy kicsikét szebb legyen. Na most nem tudom, ki hallotta, két orosz tudós ígérte, hogy június elejére elkészülnek az időgéppel. Hát nincs már sok idejük, de később lesznek késznek, mert visszajönnek. Ezt gondolom mindenkinek egyértelmű. És azért, ha időgépet fejlesztesz, az nem egy kötött munkaidő. Szóval, hogy ma se lettünk készen, hogy megcsinálod tegnap előtt, nem érdekes. És én azt várom, mikor már annyira elterjedt, hogy beszivárog a hétköznapokon, mint a mobiltelefon. Tehát, hogy először csak egy-két kreténnek lesz az osztályba, akik hát mindenki gyűlölőke, mert sose késnek el az óráról. És utána mindenkinek lesz már, tehát ez, hogy majd faterom 1572-ben jár dolgozni, mert nem volt vállalkozási adó. És hát vélhetőleg a fizetésé 3020-ba fogok járni a kenyérébe 952-ben, és ezzel el leszünk. Én figyelem a többi apukát is, hogy csinálja, ki mennyire jó apa. Elcsíptem egy beszélgetés, kedvenc beszélgetésem vonaton, apa, anya, gyerek. Anya előre mondta, készüljél, eljött a pillanat. Most apa elmagyarázza a mágnest. Apa elmondja a mágnest, ezért vártál 16 évig tulajdonképpen. Na most ez apád is váratlanul érte így hirtelen a vonaton, hogy a semmiből húzza elő a mágnest. És azt mondta, figyelj, hát időt próbált nyerni apa, amíg magának összerakja. Figyelj, minden mágnesnek két oldala van. Ezt tudta elsőre állítani, és magát is meglepte ez a nagy igazság, ami átjött a száján kifele. Két oldala van, a bal meg a jobb. Hát ez majdnem mindenre igaz, ami kivel egy oldala van.

0: felszív, és egy másodperc alatt 25 ezer hibapontot gyűjtünk össze, hogy jogosítványügyileg. Majd visszakapcsolunk, második, hogy erőtartalék kellett kezden a motorról, mert nincs már, meg kellett csak 400 lóerő, és utána nyélé hajtjuk. Köszönöm szépen a figyelmet, Lórán Bárdásnak!
1: Hajléktalanok. Ismerjük ezeket a... Ismerjük. Számomra olyannyira hajlékony egy-két hajléktalan, hogy állok a dugóban, mondjuk egy 10 centire van lehúzva az ablak, egy másodpercre elfordulok, és már derékig be van hajolva a csávó, de egy intim szférába, hogy pár forintot főnök. Ez a duma. Mondom, jó, hogy nem kapcsolszát a rádióra, de tényleg. Tehát, hogy így arrébb ülök, vissza egy darabon, ne haragudjál. Murka jött a másik, rózsát árult. Rózsa, rózsa, hát többen visszakiabálták. Sándor, Sándor. Én annyit kérdeztem az ablakon át. Tiszteletem főnök, zuhany rózsa nincs. És nem azt, hogy nem értette a poént, hanem így, az milyen? Tehát, hogy így elültetne egy párat a kertbe, azt mondja, hogyha az megy. Voltam a Pok Caféban, magukban szórakozni, nem járok ilyen helyekre. De hát, amíg bejutottam, az volt 40 perc. Ugye, detektoros kapu, ott a kidobó, így néz. Átmegyek, pip, pip, pip, pip, pip, pip. Kész szúró vágóeszköz? Mondom, egyik se. Akkor pakolja ki zsebeit. Kipakolom, átmegyek megint. Pip, pip, pip, pip, pip, pip. Mondom, mi újság? Le kéne venni az övet, mondja a kidobó. Mondom, becsekkolni nem kell. Azt mondja, mi van, mi van, mi van? Mondom, becsengetni nem kell, csak azt kell. Nem volt egyszerű a helyzet. Múlkor megyek előre a kiskocsimmal, bevág elém egy S bútorszállító, de így, puff, így. Tehát, hogy majdnem levitte a visszapillantómat. Na most hát én kikiabáltam, annyit mondtam, S anyát keres, és én nem őrzöm meg ilyenkor a hidegvéremet, tehát én úgy dudálok, hogy nem úgy, hogy dőd, hanem és megyek, nem is arra van dolgom, de megyek utána szépen. Reflektorozok mindent, dögölj meg, mit csinálsz? Nagy nehezen találtam egy piros lámpát, mellé álltam, lehúztam az ablakot, mondtam, mit képzelsz magadról? És akkor vettem észre, hogy egy bútorszállító bizony, hát dús, masszív, na, masszív. Csávó kinézett az ablakon, annyit mondott. Css. A legmegalázóbb 8 másodperc a pirosnál, visszatekered az ablakot, és... Következik Benk Dénes, aki gépészmérnök. Én egy pár hete léptem fel 400 gépészmérnöknek, hát úgy tudnám összefoglalni, hogy 400 nagyon részeg, szőrös embernek. Olyan részegek voltak, hogy bármit mondtam, azt mondták, eeeh! Kisárán vagyok, eeeh! Gyerekek, ez így nagyon hosszú lesz, eeeh! Utána már ilyeneket kérdeztem, hogy ki szereti a buddikat? És egy csávú, hogy hey! Hopp, egy coming out! Hopp, egy coming out! Na, hát Bendénes nem buzi, viszont gépészmérnök, fogadjuk meg tapsra!
2: Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit, Benk Dénes vagyok. Hát voltam már a Soder Klubban egyszer, utána, amikor hazamentem, gyerekkori haverral találkoztam, azt mondja, a gyurcsányos poén az nagyon jó volt. Én hónapok óta dolgozom egy gyurcsányos viccen, a fele már megvan, de még nincs meg a poén. Hát, ha tudok segíteni, mondd el, félig a gyurcsányos vicc, két Gyurcsány Ferenc megy a sivatagban. Hát mondom, öcsém, ez kész van. Tehát... Ebbe kár volna belepiszkítani, tehát ez nagyon erős alapokkal indított, tehát azért ebben minden benne van, ami egy igazi régi viccbe kell. Gondolom először, hogy egy gyurcsányjal próbálkozott, de azt nem érezte elég erősnek, és akkor maradt a kettő. Nagyon jó srác egyébként, mindig van valami gyöngyszeme a számomra. Előző alkalom, így fogadott, Dénes, ne haragudj, hogy ilyen büdös van. Az a helyzet, az öcsém annyira bunkó, hogy egy hétig hord egy zoknit a normális 2-3 nap helyett. Ezt még így hozzátette, és nem firtattuk tovább a bűz forrását. Még egy szösszenet, belépek hozzá a szobába, mondom, olyan furcsa, olyan déjà vu érzésem van. Erre ő, mit is jelent ez a szó, mintha már hallottam volna? Nagyon nagy fordulat volt most az életemben. Túl vagyok egy lakásvásárlásán.

0: Lásson. Hát ezt nem javaslom senkinek. Tehát akinek van lakása, azt tartsa meg, akinek nincs, az oldja meg úgy, ahogy mint eddig, mert csak a baj van vele. Tehát a hitel, hát most megvan a hitel, tehát a hitel konstrukcióknál kezdődik a probléma. Tulajdonképpen most egy banknál lakom albérletben, tehát szigorúan hitel. Az egyik banknál a hitelkérelemnél kötelező volt megadni a vezetékes telefonszámot. És nem értem, hogyha nincsen lakásom, minek lenne vezetékes telefonom? Elég szarul néznék ki vele szerintem. Mondjuk, hogyha egy telefonfülkébe lakom, akkor van rá esély. És ugye erre van esély, hogyha nincsen lakásom. Tehát ez egy ilyen bonyolult, összetett gondolat. Úgyhogy van benne logika. Mindegy, én végül beírtam egy kamu számot, de nem volt jelentősége, mert soha nem hívtak rajta. Meglett az új lakás, beköltöztem, hát kell internet, meg kábel tévé. Fölhívtam a kábel szolgáltatót, hát sok hülyeség elhangzik itt ma, legyen ez egy nagy tanulság. Komolyan, őszintén, soha, semmilyen körülmények között ne hívjuk fel az ügyfélszolgálatot. Nem szabad. Tehát konkrét kérdésekkel készültem, nekik válaszaik vannak, de mindenre. Nyomkodom a gombokat, itt fagytam le. Kazincbarcikai leendő ügyfeleink nyomják meg a 6-os gombot. Hát mindenre föl vannak készülve, azon se lepődnék meg, hogy amennyiben ön királybíró sarolta, nyomja meg a 28.943.000-es gombot, mert olyan válaszuk is van. Gondolom ezért nem érnek rá fölven a telefon, mert az összes válasz permutációját mondják föl a magnóra. Tehát ne hívjuk fel őket. Na mindegy, beköltöztem a lakásba, hát most kezdek megismerkedni a szomszédokkal, van egy nagyon kedves néni, hát egy tacskója van, egy 10 éves tacskó, és hát a néni imádja, és tömi. Képzeljünk el egy olyan 10 éves panel tacskót, akit naponta 10-szer megtömnek. Genetikailag szegény le van határolva, tehát ő fölfelé nem tud nőni, úgyhogy oldalra hízik, ilyen szögletesen. Tehát úgy néz ki, mint egy bőrönd elfektetve, tehát ilyen pici lábakkal. A feje meg nem nő szerencsétlennek, tehát nem is tudom, inkább mint egy torsz krokodil, leginkább arra emlékeztet, és így tényleg kutyára semmilyen körülmények között nem hasonlít. Szóval járókelő így meglátja, nagyon sokat segít a környezet. Tehát látod, hogy idős néni, póráz, valami. Az egy kutya lesz, öcsém. Tehát így összerakod, de hogyha így, kutyára annyira nem hasonlít, hogyha így kitépnénk a környezetéből, mondjuk fejjel lefelé, földobnánk egy fatetejére. Nincs az ember, aki megmondaná, hogy mit ábrázol a kép. Tehát abszolút. És én azt mondom, egy kutya az házőrző. Tehát az arra való, de egy ilyen igazi paneltacskó, hát ha jön a betörő, maximum arra jó, hogy eltorlaszolt vele a bejárati ajtót, vagy jobb fizikumú gazdi esetén azzal vered agyon. Tehát még ez egy ilyen alternatív felhasználási lehetőség. Na hát az új lakás előtt albérletben laktam természetesen. Hú, beleszaladtam a legjavába, 8 ker gettó, tehát a legjava. Éjfélkor költöztem, akkor volt autó, hát nappal se szabad beköltözni a 8 kerbe, nem még éjfélkor. Belépek a lépcsőházba, 8-10 helybéli őslakos. Sötét volt, mint a Tom és Jerrybe, mikor lekapcsák a villanyt, csak így a szempárok így innen-onnan fölvillannak. És úgy kezdtem megszokni a fényviszonyokat, hát ott volt több köbméter szajré. Vásárolni lehettek valami éjjel-nappaliba, gondolom én, kis naív. Tehát több köbméter áru, csík-cigik, CD-lemezek, kisebb műszaki cikkek, stb. És nagyon csúnyán néztek rám, hogy ez az idegen pofa, ez mit keres itt. Aztán jöttem a mikrohullámú sütővel, meg a kis tévével. És fölcsillant a szemük, azt mondja az egyik, te is pakolsz. Igen, pakolok. Látták, hogy én is éjszaka járok vásárolni, nem volt probléma. Befogadtak, tesó lettem, de úgy befogadtak, másnap egy nagy darab állat oda jön hozzám, megveregeti a vállamat, és azt mondja, szávasz Zsoltikám! Én meg nem fogok vitatkozni velük. Ha Zsoltiként fogadnak el, akkor én Zsolti vagyok. Tényleg csak balhé ne legyen. Este felé a környék veszélyesebb, még egy Erzsébet is belefér, tényleg csak. Csak legyen meg a közös nevező. Én nem tudom, de olyan 4-szer kötöttek belém így életem során, és mindig ezek a nagy dögök jönnek. Tehát legalább 2 méter, legalább 160 kiló, Danny DeVito még soha nem talált meg, pedig agyon rúgnám a kis köcsögöt, csak egyszer nézd rám csúnyán, de nem, ezek a nagyok jönnek. Na és a kábeltévéről volt szó, hát a 8 kerbe olyan kábeltévén volt, a szomszédnál fizettem elő. 500 forintért. Hát be kellett ruháznom még egy 15 méter kábelre, meg ki kellett fúrni az ablakkeretet, de ettől kezdve tökéletes volt a szolgáltatás, és a csávó szóba állt velem, másnap már jött, azt mondja, hogy na, milyen a műsor? Úgy viselkedett, mintha programigazgató lenne az RTL-nél. Hát a műsor semmi köze hozzá, esetleg, hogy a kép minőség, vagy nem tudom, de milyen az emberi lélek tényleg, tehát így jól esett, na, a törődés. Aztán jöttem rá, egy pár nappal később, hogy miért kérdezte. Hát a kutya ott volt elásva, hogy így módon, közel 100 csatorna, 4 darab pornócsatornára is előfizettem. Hát csuda dolgok történnek ott. Tehát engem sokként ért, tényleg. Én 2 hétig néztem minden este, de tényleg csak azért, mert nem hittem el. Tehát csak azért minden este. Nem akarok ilyen álszent lenni, hogy én soha nem néztem pornófilmeket. Néztem, én csak kimaradt egy 16 év. Tehát ezek a német pornófilmek, ahol még így beszélgettek egy kicsit, barátkoztak, utána nagyon összebarátkoztak. Szerencsénk volt, akkor a végére egy kerettörténet is kialakult. Na itt nem az van. Minden sallangot leszettek. Tehát tényleg csak a lényeg. Van egy szoba. Benn ül 3 csaj. Egy már nem elég. Bejön egy csávó. Na most ő, hát vagy kopasz, vagy szofos, de mindenképp izmos. Bejön, meglátja a 3 csajt, és nem szól egy kurva szót se. Meglátja a csajokat, és ennyit csinál. És működik. Mind a 3 csajt vitte. 40-ből 40-szer működik, ezt ki fogom próbálni. A legkönnyebb módszer, nem kell ez a hello cica, táncoljunk, vagy jól nézek, és ételünk, csak legolcsóbb módszer. Egyébként is be akartam már ruházni legalább egy egyes akulis lusz kulcsra, azt így pörgetném, és hát, hogyha az vinné tovább az ügyet. Na és hát néztem tényleg 2 héten keresztül gondosan, és a reklámok volt még egy újdonság, hogy ott a célközönség teljesen logikus, nem mosópolt reklámoznak meg, nem fogkefét, hanem hát szexuális segédeszközöket, itt tegyük ki a 18-as karikát. Hát én megbotránkoztam, tehát tényleg csak azért, hogy kibeszéljem magamból. A legfontosabb egy picike kis, hát műpuszi, ez 2 néven fut, travel pussy vagy pocket pussy. Tehát utazó pussy, köszönöm. Utazó punci vagy zsepp punci, mert ez ilyen kicsi, ezt viheted magaddal, tehát ez ott van nálad, amikor kell, akkor kéznél van, és egy ilyet mindenképp venni fogok. Tehát egy ilyenre szükségem van, mert ezzel még menőzni is lehet. Ezt csak így előkapom, akárkit meg lehet vele kínálni, egy dugást. Na, a vendégem vagy, érezd jól magad! És lehet még fokozni ugye igazi vidéki hangulat, hogy na, nem kell, mi van, ti vagy? Ne sértsél meg, öcsém, ne sértsél meg! Tehát lehet... És annyira fölbátorodtam ezeken a segédeszközökön, rámentem egy sex shopnak a kínálatára, hát jelmezek, tömkelegével, nem tudtam értelmezni, mindenféle jelmez van, mint egy farsangi bálon. Iskolás kislány, tanítóbácsi, doktorbácsi, Superman, kéményseprő és lóöcsém. Nagyon durva ló, zablával és kantárral. Van ilyen, csak az erős idegzetűeknek, latex maszk légzőcsővel. A csávónak vagy a csajnak a fejéből már semmit nem látni. Egy ilyen fekete maszk, egy ilyen 30 centis cső jön ki. Ez ilyen akváriumi szexhez való, vagy ezek már halakat is megdugnak, mert ezekből kinézem, tényleg szörnyű. És a jelmezesdi az lehet, hogy az ilyen trükk akar lenni, hogy ilyen vendégcsalogató, hogy bemész, és akkor azt mondod, hogy én igazából jelmezbába készülök, de ha már itt vagyok, viszek egy vibrátort is. Tehát ilyen kimented magad az utolsó pillanatban. De tehát a jelmezes dologban azért nem hiszek, mert... Szerintem, aki unja a szexet, annak mindegy. Tehát nem segít rajta. Számomra a világon a legunalmasabb dolog, amit el tudok képzelni, az mondjuk egy bankban sorba állni 5 órán keresztül, semmivel nem érezném jobban magam, ha közben tűzoltónak vagyok öltözve. Nem segít, hülyeség az egész, baromság, én azt mondom. És veszélyes, mert mondjuk működik. Működnie kell, mert ezért tudják eladni ezeket a jelmezeket. Mondjuk automatikusan én minden este 10-kor beöltözöm vízvetékszerelőnek, megyek a hálószobába, ott van a barátnőm, és azt mondja, ó, drágám, ne haragudj, én most fáj a fejem, meg fáradt vagyok, de ha már így beöltöztél, hetek óta csöpög a csap. Javítsd már meg, reggelig a WC-tartát szerehetem, szóval nem kell a jelmezesdi, és lehet, hogy én vagyok maradi tényleg, de nagyon nehezen tudok elképzelni egy ilyen romantikus, gyertyafényes vacsorát. Álmaim asszonyával ülünk a gyertyafényben, ő mondjuk, hát kéményseprőnek van öltözve, én lónak, csendesen zabot majszolgatunk, és akkor így a szemébe nézek, és azt mondom, drágám, te vagy a leggyönyörűbb nő a világon. Oda a romantika, és hát még ugye a DVD-k, tehát ez még a kedvenc területem, hát végignéztem gyorsan, csak a legfontosabbakat említem, tehát létező pornófilm címek. Kézi munka 2. Az ivarmágnás. Dugi buli. Kellemes benyomások. Rejsz Royce. Csodálatos, nem? A három mufkétás. És most tényleg őrizzük meg a lélek jelenlétünket. A meleg kategória gyöngyszeme. Nyilas Misi makkot kapott. Csodálatos. Csodálatos. Volt még egy ilyen, hogy makmester. Nekem ez a kedvencem, ez olyan kis frappáns, és ez valamiféle rangot sugalmaz. Tehát én úgy szeretném kiérdemelni, szerintem a legnagyobb duma lenne, bemennék a diszkóba, oda mennék a csajhoz, azt mondanám, szevasz bébi, Beng Dénes vagyok, háromszoros makmester. És ha nem, bukik a témára, még ráküldöm, hogy köszönöm szépen a figyelmet!
1: Gimnáziumi osztálytársamról, Zsoltikáról hagy emlékezzek meg, aki nemhogy angolul, magyarul nem tudott, de angolórán azt a mondatot kapta mondatfordításnak, it was a dark night. Hát ő szótárt használhatna-e? Ez volt az első kérdése. Magyarul mondták, hogy hát, ha nagyon muszáj. It az talán megy, was. Mi a cím az? Felüti a szótárt, was. Létige, lásd a bínél. Zsoltika felkiált, lásd be, hamar besötétedett. Ez volt a Suda tanulság ma estére. Köszönjük, hogy minket választottak. Köszönjük Kőhalmi Zoltánnak, Beng Dénesnek és Tórán Barnabásnak, Trabarnának, hogy itt voltak velünk ma este. Köszönjük önöknek, hogy itt voltak velünk ma este. Isten őrizze meg jó szokásunkat. Ha szeretnének velünk találkozni élőben, állítsanak be minket az utcán, vagy nézzék a Soder Klubot. Kellemes nyaralást, jó pihenést, viszontlátást. Köszönjük. Minden jót.

0: nagyon fontos szám, tényleg 4526-os italboltban játszódik. Onnan indultunk ki, és... Tehát két úr az Európa házból, az egyik én lennék, a másik ez a barom. Nem nagyon részeg, érted? Szóval azért, hát azért álljál. Szerusz Béla, pofádat befogott Béla. Ezt majd életemben nem értettem meg. Mi ez? Ez nálad egy ilyen kényszer a közlésre? Vagy mi ez? Mi? Maradj, nem arról szól, hogy állandóan te... Ez a baja. Egyébként ez a baja. Csak az ő hangját hallani. Jó gyerek, mondjuk nem az, nyomja magába, hogy maci a mézet. Mi Béla? Hegyen meg a szíve. Na, mondjál vele valamit, nehogy azt higgyék, elnyomlak. Mondjál vele. Pofádat most fogod be, kussoljál be. Álljál. Ez az... Nem, egyszerűen nem is értem, hogy mi nála ez. Csak ő, mi? Pedig különben jó gyerek. Csak ne az összefüggéseket nem érti. Pedig a alapkérdés. Mi Béla? Na, mondjál vele valamit. Kussoljál Béla, a pofádat befogod. Nem. Nem igaz, hogy nézel ki be. Nem, hát feleségét láttam? Ilyet nem is láttam. Komolyan. Mi van, amikor vendégségbe mentek? Ezt meséld el, pofádat befogod, álljál, mit meséld. Mi van? Ma azt mondd el, mi van? Mi? Az asszonyról egy diafilmet kell előre küldeni, nehogy hitelen megijedjenek tőle a vendégek. Ezt mondd el. Na jó, mondjál bele valamit. Pofádat befogod, álljál, álljál. Te miért? Te ízére jársz? Egy ilyen ponton mi megy? Tanfolyamra? Vagy mi van? Ez az egyetlen baja. Nyomja magába, mint macsa a méze. Egyszerűen nem, az összefüggéseket nem érti. Mi? Béla, hegyen meg a lelket. Ne szédeleg, járjál, hogy nyugodtan. Na most, nem mondom, mi van, Béla. Te egy televízióba, speaker, majd ezt lefordítom neked külön, nem. Speaker megmondta a szünetbe, és nagyon igaza volt. Mi magyarok, nem jutunk 5-ről 6-ra, ha pofádat befogod! Nem igaz, hogy miattad nem tudok tovább lépni, nem igaz! Kussoljál Béla, mondjál bele valamit, mondjál, most állj hátrébb! Ez a baj, hogy állandóan ő ugat, ő pofádat. Na, speaker azt mondja a tévében, higgyük el, mi magyarok nem jutunk 5-ről 6-ra, ha izében nem lépünk be. És... Te már beleléptél, Béla. Hát... Ez a tehénes snoblizik, ez az állat. Ne röhögj, ez a bajod. Ánda röhögsz. Na mondjál vele valamit. Pofádat befogod, eljátszik, kussoljál. Nem igaz, hogy nem tudok tovább lépni. Azt mondja a speaker, mi magyarok nem jutunk 5-ről 6-ra, ha újságban nem lépünk be. És te se neves most, a idéz! Látottos munkba vagyok, és maradj már marciát, nem igaz, hogy most mondjam, na, hova kell belépnünk, Béla?
1: Az Európa házba.
0: Csak, hogy kinyögted, baszd meg! Hát nem tudod megjegyezni! Otto!

0: Na, ebben jó bekalfoltam ebben az autóval, mert megint bekökte a gyertya. Nekem most egy ladám van egyébként előtt most picsomot. Magának milyen kocsia van?
1: Nekem Fiat Pinocchio.
0: Magának milyen autója van?
2: Nekem menekült Dacia-m van.
0: Milyen van magának?
2: Menekült Dacia-m.
0: Az milyen?
2: Szörös a gumia.
0: Na most az az igazság, hogy régen, nem tudom, hogy volt, de a régi jó kocsiban nem köptek be a gyertyát, hogy bekötte a gyertyát?
1: A gyertyát nem köpték be, hanem aki kicsit gyanús volt, azok is a főnök szólt nekünk, kimentünk, úgy elvittük az illetőt, aki gyanús volt, hogy azóta sincs meg. Hát a családtagnak, azt mondtuk, hogy ő menekülés közben tarkon lőtte saját magát.
2: Náluk reggel 8-ra kellett menni.
0: Maga 8-ra? Aki később ment, abban mi volt?
2: Hát aki később, azt nem végezték ki.
0: Na most az az igazság, bocsánatot magának a régi szép időkben milyen kocsia volt?
1: Povjadán volt.
0: Oh, és milyen színű volt?
1: Az KB barna volt.
0: És bocsássa meg, le volt függönyözve?
1: Hátul gyári karnissal el volt látva.
0: És hogy
1: és hátul meg volt egy ilyen mozgatható mátyásszobor.
2: Csipe jártam.
0: Csipe? Hát az amerikai, azt tudom.
2: Nem volt az amerikai.
0: De, az amerikai.
2: Nem volt amerikai. Rá volt írva ciri betűkkel. Chevrolet.
3: Kapcsoljuk Hofi Gézát.
4: Levizsgázott Dajcs Tamás! Hát látom, szíveim! Mindenkinek husztantás, aki bejutott. Jó vagytok, rendben van minden? Ne hazudj! Én például nem találom a helyemet, te teljesen más világban. Most gondold el, szegény Mészőt nem választották meg. Pedig annyira akarta a leendő, csak tudnám, miről beszélek, mi? Te most már van, piacorientált, érted? Nem tudom, mit jelent az, de piacorientált. Kerényi igazgató úr, ő is pénzért mindent megcsinált. Átépítette a Madách Kamara Színházat, nem a postabanktól kaptuk a pénzt. Álljál meg, ehhez is mit szólsz te? Postabank vezetését... Orbán jött, menedzsment. Szép mi? Finom egy ország ez most, te egyre jobb. Mi az építkezés, az a CIB. CIB banktól onnan kaptuk a... Ahol a Cserhalmi ugrál. A CIB banktól kaptuk a pénzt. Onnan tudtam, hogy a CIB bank fizet, mert ahogy jött a pénz, egyre kicibb volt. Na és... Elkészült a színház, hát szép lett, látod. Beteg lettem, gondold el, költöttem az évi rendes betegségemet, és az újság megírta, ahogy körül, hogy vakbél gyulladás. Richtig hasnyál mirigy gyulladás volt, végigvágtak, majdnem. Igen, majdnem. Nehogy kicsorbuljon a sziké. És te is, az egészségügy mai állása szerint nekem nem kéne itt mozogni, és nézd meg. Azt mondja a sebész, Honvéd kórház volt, azt mondja a sebész, ketteske, egy ágy a szobába feküdtem. Ketteske, zuhanyozóba. Ennyire érezni? Azért bementem, nem ellenkeztem, te. Hát szóval, újságíró jön. Azt vártam, hogy egy csövek itt lógnak, mi van. Hát voltál már nyilván ébredő magyar. Azt vártam, hogy ilyen maradi szar proli felfogás, hogy kip-kop, kip-kop.
5: Elnézést kérek, újságíró vagyok ettől a laptól, ha egy pár kérdést megengedne, ehelyetti.
4: Bang az ajtó, ki? Sajtó! Ettől álljon el az ország, tudod?
5: Menj az édesanyám!
4: Másnap megírták, hogy Hofi kéri, hogy ne látogassák. Az el lehet juttatni az üzenetet. Na most kezded el, ilyet! Egyik este tekér, kínlódok ugyanúgy. Mi következik, mit felejtettem el? A végén hülye, hogy csinálja? Ott csörög a mobil. A bunkofon megszólal. Ő magában van elfoglalva, én magammal. Legalább vedd föl, vagy mit tudom én. Na ennyi a részé, képzeld el, innen a harmadik székről. Puff, szék fölcsapódik, és egy úr megy ki.
6: A gyomrom mindjárt ideg lett, érted? Első sorból kimegy valaki, hát azért gondold el.
4: Teljes ideg voltam, mondom, hát miért megy ki? Beugrott, hogy a műsoromról abban rohadt, mocskos, rohadt szar rendszerbe csináltak jelentést, csak hát azt nem az elejénkről, hanem a végén. Addig fejbe kell tartani, hát. Hát gyerekek! Hát egyszer úgyis levizsgázik mindenki, hát nem lehet gond. De és akkor ez meg közben megy. Hát mondom, csak szóba kéne velem állni. Látod? Mondtam a mobilosnak. Addig csak elkezdenem a műsort, mondom. Látod? Ő legalább kimegy a fülkébe. De itt magammal még mindig nem boldogultam. Csak nem jön, csak nem jön. Hát mondom, nem igaz, hogy ennyi ideig nem kap vonalat. Hát azért jött az úr vissza. Jaj, szívem, leül. Hát mondom, csak kedveskedni kell. Hát mégiscsak fizető vendég, most már tudom, akkor még nem tudtam az elején. Na hát szóval, eddig arról volt szó. Az elejét elmondtam még egyszer, hát neki látom. Hát, ha eszembe jut, hogy aztán mi következik. Jó, nem is mondtam még, polgárságban, nem ami a Rorit megél. Adjad már! Polgárok, meg polgárasszonyok. Mi van? Mert visszhajtót szedett, tudod? Szedtem már én is visszhajtót, az a módja, de amikor úgy éppen csipi-csipi-csipi, amikor úgy éppen, hát akkor elhúzódsz. Például ha hiszed, hanem, hogy a lépcsőn jöttél fel, két oldal, van férfi és női vécé. Ki gondolná, mi? Na, Teve utcában nincsen. A Teve tartja a vizet. Most várjál, nem ezt akarom mondani. Szóval víztel külföldi vízhajtót szedett, azt fölírták a TB-re, na most kérdezzek, az a... Mikor rájön, akkor nem, hogy elintézem, azonnal kell Teve utcába, amíg Szegeden rájön, képzeld el, föl kell érni addig, amíg ki nem ide. Borzasztó érzésnek. És akkor a rendőrségnek az őrei videókamerával közben veszik. A szategy meg leadja utána. Kandi kamerának, érted? És az őröket képzeld el, amikor fölismerték a szervet. Volt futkosás. Nem értették, mert őket is így hívják. Szép volt, na, szép volt. Ehhez is mit szólsz te? Idézem, szó szerint. A klasszikusokat csak úgy szabad. Azt mondjam, mikor a belvíz probléma volt, a magyar ember kevés halat eszi. Úgy kell megoldani a belvíz problémát, belvíz kérdést, hogy ahol most van a víz, ott lesz a halastó.
6: megfogott. Hát nem igazuk, van ennél jobb megoldás. Hogy engem miért nem visz be a minisztériumba, tudnék segíteni. Hát egy példa, tudod miért jó a kerekeskút? Oda lehet tolni, ahol víz van. Tudod még mi az, ami eszeveszetten zavar? Ezek az új tévékanálisok, vagy csatornák. Biztos kell mindegyik, csak úgy érdeklődni. Biztos. Hogy kell egy új nő az időjárás jelentésben. Jó nézett ki, mondom, hátha nem beszélt hibás, hátha. Azt mondja, ónos eső. Már azt meg sem váltam, hogy hikoslák, köthitálák. Hogy rovadj meg? És ez miért kell? Kinek kell? Most már reklámokban is a legújabbat hadd mondjam el. Hát ilyen a földön nincsen, mint a direkt ezt keresnék, azt mondja. Sába, sejem, sonka. Hogy rovadj meg? Sistergős, sejem, sonka. Azért, miért nem azt mondatják be vele, hogy hurka? A kurva S betű nincsen benne. Magyar nyelv, vaj, de szép. Képzeld el, hát Kerényi Imre igazgató úr, mondtam, hogy piacorientáltak vagyunk, nem tudod? Még ő az igazgató? Hú, vigyázni kell. Milyen nap van vasárnap? Hát ilyenkor nem dolgozik a Fidesz. Akkor lehet, hogy igazgató. Vagy csak hétfőn tudja meg. Én is, te teljesen ilyen a gyomrom. Nyugodtan kirúghatnak. Hát nem igaz, hogy nem találhatnak mondjuk egy ilyen kis kedves, kis köptös, kis őszes, kopasz, aranyos, kedves, jóhumorú embert a Torgyán családba. Hát nem igaz. Hát gondolj bele. Na most egyet kérek én, mert ugye sose lehet tudni, hétfővel új hétfő lesz. Hát kedd az még nem biztos, de hétfő az lesz. Na most, ha esetleg a munkahelyed nem vár meg, akkor nem amit elkeseredni, hagyjad már. A humorodat ne engedd, azt nem veheti el senki se. Sem, ne vetni időre. Ahogy megfigyelted, kormány jön, kormány ment. Csak mi maradunk gyerekek. Mi aztán szavazunk rendesen. Hát ilyen nincs. Hát én arra gondoltam, hogy ha már nem igen megy, akkor legközelebb a választáson indulok én is. Nem nagy képviségből mondom. Ha ma este itt az 1260. előadás van, hát te, ha csak ezek szavaznak rám, hát megnyerem Ausztriát is.
7: Szomorú vagy kedvetlen, hallgatnál valami jó kis magyar muzsikát, akkor keres minket, Merci Rádió, merci.hu.
8: 00 00 00 49 101 12 5 4 6. Ne ugassatok, szesz telefon. Halló! Halló! Ottan, halló! Halló!
9: Halló, édes!
8: Új, megvan! Begyött! Halló!
9: Halló!
8: Na, mink itt vagyunk? Engedd el, mondjál magad. Valamit, na!
9: Mondanám, ha nem ugatnál állandóan. Halló!
8: Ez a csaj. Te ki vagy hangosítva, érted? Úgy ugassál, érted? Ki vagy hangosítva? Mi van rajtad?
9: Föl fogsz izgulni, drága.
8: Az biztos, de mikor, érted? Mikor?
9: Hát olyan 30 perc múlva.
8: Aj! Nem jó, érted, per 30 perc nem jó, mert 16:35-kor elmegyen az utolsó busz, érted, már akkor nem tudunk már csak kerülővel menni bátorterelőre.
9: Várjál, csillagom,
8: szóval gyere már ide, ne
9: hadd kérdezzek valamit tőle.
8: De mi van rajtad, érted, azt mondjad már.
9: Várj egy pillanatra, hogy hadd kérdezzem meg, melyik kezedben fogod a kagyló?
8: A csúnyába, ha! Érted, a csúnya kezembe. Ha!
9: Jaj, na akkor figyelj, most nagyon fel fogsz izgulni.
8: Mikor, érted?
9: Leveszem a necharisnyámat.
8: Melyik lábadról húzod le?
9: Várja, egy, kettő, ja? A jobbroldra.
8: Új, de jó! Lejön a balról is, érted? Lejön
9: onnan is. Vaj, de jó. Állok egy tangába.
8: Te, mi van rajtad, ilyen tigris bundás bugyogó, vagy mi
9: most
8: van?
9: Most már semmi nincs
8: semmi rajtam, rajtad.
9: Te drága. Oh. Hát izgulsz.
8: Én most már piszkosul. De csinálj már valamit, érted, mindjárt jön a busz.
9: Na várjál.
8: Szóljatok ki, te! Szalajam a Miskának, álljon meg itt a izénél a
9: portálnál. Puszikázlak, puszikázom a fülikét. De kicsi csillagja,
8: édegyelem. Ezt többet mondja, te, jó, többet vagyunk, vagy ezt többet mondja. Te figyelj már akkor, valójában mikor fog felizgulni?
9: Valójában?
8: Na.
9: Valójában majd akkor, ha megkapod a telefonszámlát.
10: Következik Nagy Bandó András, Hanyas vagy, 47-es.
11: Hanyas vagy. 47-es? Megköszönve Szilágyi Györgynek. Hanyas vagy? 47-es? Akkor nem is csodálom, hogy nem értjük meg egymást. Fél szavakból sem. Emlékszel, mi abban az időben születtünk, amikor kellett születnünk. Azt mondod, Ratko? Azt mondom, el lettünk látva testvérekkel. Hanyas vagy? 47-es? Akkor te is egy újkor hajnalán születtél. Emlékszel? Akkoriban négyféle akarat most a pártjainkat. Azt mondod kisgazdapárt, azt mondom parasztpárt. Azt mondod szozdem, azt mondom kommunista párt. Azt mondom előre fuss. Azt mondod akkor mindenki egyet akart? Azt mondom igen. És ha azt az egyet már megkapta, akkor még egyet. Hanyas vagy 47-es? Akkor mi fél szavakból sem értjük meg egymást. Mert azóta sok szavunk született újjá. Azt mondod sztrájk, azt mondom munkabeszüntetés. Azt mondod áremelés, azt mondom árrendezés. Azt mondod föld alatti mozgalom, azt mondom metróépítkezés. Mi már soha nem lehetünk veteránok, akikről úttörő csapatot neveznek el. Mi már nem vehetünk át kitüntetést, mint a munkásmozgalom régi harcosai. De miért nem vehetünk át kitüntetést, mint a munkásmozgalom új harcosai? Tudod miért nem? Mert apáink már annak idején megénekelték, hogy ez a harc lesz a végső. Mi az egy pártból már rendszert csináltunk. Azt mondod szocializmus? Azt mondom, leraktuk az alapokat. Azt mondod építjük, azt mondom falazunk. Mi sok néppel szolidarizáltunk, bélyegen. Azt mondod Vietnám, azt mondom veled vagyok. Azt mondod Chile, azt mondom veled vagyok. Azt mondod Nicaragua, azt mondom veled vagyok. Azt mondod szolidaritás, azt mondom te nem vagy magadnál. Előbb mondd meg, hogy melyik országban. Emlékszel a jelmondatokra? Előbb. Földet vissza nem adunk. Később. Lép be a téhezbe. Előbb, váltsd meg a világot. Később, váltsa meg előre menetjegyét. Előbb, jegyezd békekölcsönt. Később, maradj békén, akkor kapsz kölcsönt. Apád mi volt? Kulák? Stahanovista? Opportunista? És te most mi vagy? Kisvállalkozó? GMK-s? Szakszervezeti bizalmi? Vagy mind a három együtt? Úgy tűnik, körben jártunk. Azt mondod, jó kör volt? Igen. Most te fizet. Adj egy 50-est. Kösz. Hanyas vagy? 47-es? Akkor mi fél pénzekből is megértjük egymást. Azt mondod Petőfi, azt mondom 10-es. Azt mondod Dózsa, azt mondom 20-as. Azt mondod Rákóczi, azt mondom 1000-es. Azt mondod nem annyi, azt mondom menj ki és győződj meg róla magad. Voltál kis dobos? Én is. Voltál első áldozó? Én is. Mi voltunk az utolsó első áldozók. Azt mondott 10 parancsolat, azt mondom az úttörő 12 pontja. Azt mondott hiszek egy, azt mondom egyszer egy. Mi még álmunkból fölriasztva is köptük. Azt mondom 5x9, azt mondod... Mi van már, senki nem emlékszik? 45-re? Azt mondom 8x7, azt mondod... 56, igen, itt már úgy látom kórus van. Jól megtanultuk. Hanyas vagy 47-es, akkor te is fiatal vagy. 20 éve. Emlékszel? Mi együtt jártunk építőtáborokba is. Azt mondod hanság, azt mondom lecsapoltuk. Azt mondod kőbánya, azt mondom csapoljuk le. Mi együtt várunk otthonra is. Azt mondod lakás, azt mondom kéne. Azt mondod van lakás probléma? Azt mondom csak probléma van. Mi fél szobákból is megértjük egymást. Mi együtt várunk autóra is. Hanyas vagy 47-es? De jó neked? Én 8647-es. Azt mondod fizetés? Azt mondom, ó, az a legkevesebb. Azt mondod öntudat? Azt mondom, épp annyi, mint a fizetés. Hanyas vagy 47-es? Akkor ma már te is jó nagy lábon élsz. Emlékszel a 60-as évekre? Akkor mi akartunk valamit. Azt mondod Szörényi, azt mondom Brody. Azt mondod Lennon, azt mondom McCartney. Azt mondod Elvis, azt mondom a rendőr. Hanyas vagy 47-es? Akkor már neked is tinédzserek a fiaid. És velük is alig értjük meg egymást. Gyakran fél szavakból sem. Azt mondjuk haza, azt mondják fias népfront. Azt mondjuk munkás, azt mondják őrség. Azt mondjuk váltó, azt mondják bot. Azt mondják adjam át, azt mondom még meg sem kaptam. Apámék azt mondják majd, én azt mondom most. Azt mondják türelmetlen vagyok, azt mondom igen, mert 47-es vagyok. És lehet, hogy már megkezdődött a visszaszámlálás. Azzal nyugtatsz, hogy miénk a jövő? Akkor hát 47-esek, jövőre veletek ugyanitt.

A háború véget ér. Van, aki ott maradt, van, aki él. Aki hazatért, az nem felel. Titokban, néha, könnyekel. A háború végre véget ér. Az életed is újra tiéd. Aki reád vár, boldog lehet, s elmondhatja,

amit mindig szeret, aki visszavár, az lesz az igazi, a mennyország. Szörnyűség, a háború, a társak, a földre hull. És te nem érted, hogy miért van ez? Nincs kitől, megkérdezd meg.

Balaton, vonat, másodosztály, tömve, reményekkel, kemping, mellettünk egy osztrák felveri sátrát az álmából. Ránk köszön, Paternoster. Mi vissza, Hortobágy. Tovább. Oszlop, cetli, szobakiadó, Létvári Béláné, ajtót, nyit. Szoba, mi az ágyon ketten, egy év múlva hárman. Műemlék, tárgyak, kehely. Ebből ivott a hét vezér valamelyike. A borba altatót kevertek, az egyik álmos lett. Ki az utcára? Torlódás. Fekete keskeny rendszámú autók. Forgalmi digó. Kiszállnak, vendéglő, palack. A felszolgáló kihúzza a digót. Fülénél fogva. A zenekar játszik. Sorrentói emlék. Felállva énekelnek, majd tapsolnak. Spagetti a vonóba. És zengi favágó Mária. Vígan él a favágó, ha szól a digó. Fűrészelni, júj de jó, hali, hali, jó. Citromos nápolyi vendégek búcsúzóul a zenészek felé. Arrivederci, Roma! Szétszélednek. Az egyik autó elromlott. Most gólya viszi a fiat. Sütöde. Lángos. Szöveg. Egy óra múlva itt vagyok. Vince. A pecsenyés most gesztenyét kapar ki. Magának. Étterem. Asztal. Mellette feltűnően nyugodt német vendégek. Fejük felett plakát. Rajta üveg, felirás. Itt a márka. Továbbálltunk. Kifőzd, de még nem tudtuk. Magánház. Fél emelet az ellenőröktől. Bementünk. Sorsunk és a terítő meg volt pecsételve. Hangulat és a gyufa családias. Három, meg hatódtam. Felszolgálás. A cipőnk mellé kanalat is kapunk. Leves, főzelék, kenyér. Valaki a javát már megette. Fizettünk. Még este is rágódtunk rajta. Tér. Egy finn csoport lappokat osztogat. Többen veszik. A molón felmegy a kosár, és ami benne van, annak az ára. Vihar közeledik. A hullám hátán hátizsák. Benne két napi hideg hullám. Tartósnak ígérkezik. Beipar. Kultúrotthon. Sajt, vaj, író és olvasó találkozó. Fel vagyok villanyozva, kezet rázunk. Zsebemben 220 volt. Pár nap múlva 50 lett. Ebből éltünk. Deszka. A víz fölé nyúlik. Sétálunk.
Számoljuk a móló perceket. Csend. Reggel 3:30. A hajnalcsillag mutatja, elhisszük. Part. A víz azóta nyaldossa. Derengés, hangok. Hello, magyar kislány, én írni. Good night. Auf Wiedersehen. Menj a fenébe. Fáradtan mosolygunk, minden csendes. Átöleljük egymást, és kiállunk az útra.

0: Sziasztok, Attila vagyok a házi buliból, hallgassátok ti is a Merci Rádiót, mert ott valóban csak magyar zene megy, a legkirályabb és a legnagyobb slágerek fiataloktól, középkorosztálynak, idősebbeknek és fiataloknak egyaránt. Merci Rádió, a legjobb magyar internetes rádió.
1: Nem vagyok én benne ebben a rendőrkabaréban, mert hát ez olyan dolog, hogy hát csak egy példa, el lehetne azt mondani mondjuk egy rendőrkabaréban, hogy van ez a bűnügyi bál minden évben, és oda mindig meghívnak, hogy hát gyere már Géza, hát pénzünk nincs. Akkor minek az a rengeteg helyszínbírság? Hogy te nem tudják összeszedni a gázsimat se. Hát nem, akkor csak úgy a levegőbe szedik a pénzt. Jaj, na mindegy, mondták, hogy gyere Gézzel, nem tudunk fizetni, de bármikor valamilyen kis zűröd lesz, akkor csak nyugodtan szóljál, és akkor... Na nem olyanra gondoltak, mit tudom én, csak mondjuk beállok mondjuk tilosba, mondjuk rossz helyen parkolok, előfordult, hát beálltam a parkolóba, oda jön mindjárt a szerv, na ezt nem lehet elmondani, na ilyet, ugye, nem lehet ilyet, ugye? Oda jön a rendőr elvtárs, és azt mondja, hogy rossz helyen parkol. Akkor vette észre, én amikor már beálltam, tudtam. És akkor még ő akar engem megbüntetni, most gondoljon bele, szóval, hát ilyet egy kabaréban, ilyet nem lehet elmondani, na mindegy. Hát akkor meghelyszín bírságollom, mondom, akkor följelentem, mondom, tessék, nyugodtan, kis házi feladat. Írjon, el van intézve, hát, majd elolvasom, na gondolják-e? Jött a papír, hogy valami kis pénzt gyűjtsek össze. Mondom, nem ilyen egyszerű ez. Telefonon felhívtam azt, aki mondta, hogy Géza, hát tudod, hogy van. Gyere, Géza. Felhívtam. Tessék, Hofi elvtárs. Mondom, a Géza, de megváltozott. Erre mondom, hogy az a problémám, hogy hát a múltkor szóltál, hogyha valami van, akkor nyugodtan egy telefon, és akkor... Hát nem, na csak rossz helyen parkoltam, és fölírt a rendőr. Milyen rendőr? Azt hittem, hülyére vesz. Hogy milyen rendőr? Magyar. Ungarische Polizei. Mi az Scotland Yardtól vár, vagy kit vártok? Azt mondja, nem úgy értem. Hogy volt fölöltözve? Ilyen kérdés. Hát takarosan. Hát, persze, olyan kis magam vart a ruhába, olyan kis kellemet. Nem viccelődünk, komolyan, Géza, mondd már meg, milyen derékszívót rajta. Hát már hogy milyen pont beérte, ilyen szépen. Nem úgy értem, hanem, hogy barna vagy fehér. Mondom, miért számít, hogy kifagult, miért számítad? Nem, arról van szó, hogyha barna, akkor tudunk segíteni, mert az bűnügyi. Ha fehér, akkor nem, mert az közlekedés rendészet. Aha, mondom, az országban két rendőrség van. Az egyiknél fel kell lépni ingyen, a másik meg megbüntet. Ne csinálj! Szóval ezt például kabaréban elmondani nem lehet. Hát gondoljon bele, ha mondjuk otthon ezt a rádióban hallaná. Hát... Egy röhely, és még ezt a Marton komolyan veszi. Jaj. Vagy például egy másik. Kisiskolán voltam többször, nem mint növendék, hanem mint eléadó. Egyik alkalommal, képzeljék el, jött egy kérdés. Az illető így jelentkezett, szép, lassan, emelte a kezét, így ment föl. Hogy így néztem, gondolkodtam magamban, ez most vagy darus, vagy valahol legyet lát, mert olyan furcsa. És most elengedte a kérdést. Így a kérdés.
2: Mit csinálna maga?
1: Idézem szó szerint.
2: Mit csinálna maga, hogyha magának kéne tanítani a rendőröket?
1: Ez a kérdés meglepett két okból kifolyólag. Az egyik, hogy ezt egy ekkora bunkó kérdezi. A másik, hogy a kisiskolán. Aztán elmagyaráztam neki, hogy nem tudom, tudja-e az elvtárs, hogy a közművelődési törvény nem az egyenruhások miatt született. Mert egy egyenruhásnak, hogy a sapkát főtehesse, már ahhoz 8 elemi kell. Igaz, egyen-ketten játszom a sapka nélkül, de mindegy, nem érdekes. Ez a más. Na, több kérdése nem volt. Nekem még volt egy. A górékat megkérdeztem, hogy már elnézést, egy ilyen ember a kisiskolában, hogy kerülhet ide be? Válasz. Tudod, Hofi elvtárs, amelyik vállalattól ő jött, ott ő volt a legokosabb. Ja, ha már a közművelődési törvény előbb előjött, szóval van közművelődési törvény, ennek két része van, mint tudjuk. Az egyik az előírja, a dolgozónak joga van, szóval joga van a dolgozónak a művelődés, és szóval, na, joga van, akkor is van a dolgozónak joga a művelődéshez, és szóval joga van. Na, ez az egyik rész, akkor a másik, hogy a vezetőnek kutya kötelessége, hogy segítse azt a szegény dolgozót, akit nyom a joga. Tetszik tudni? Szóval kutya kötelessége, ugye? Ez így igen komplikáltan hangzik. Tudok erre nagyon jó viccet, azt elmondom. Azt mondja Móriczka, na jó, van másik viccet mondok. Azt mondja Karcsika, de anyukám, az iskolából jöttünk haza az úttörőkkel 80 és csináltunk egy jó cselekedetet. Egy vak nénit átsegítettünk az úttest másik oldalára. És miért kell az 8 úttörő? Mert az Istennek nem akart átmenni. Ilyen mindjárt rokon téma, a közművelődés mellé a kultúrház téma. Hát, egy-két helyen több, azt hiszem 130 körül millióért épült művelődési központ, és az ünnep alkalmából a dolgozóknak átadták, és előre elvtársak, és most meg becsukták, mert életveszélyes. Szerintem korán csukták be. Előtte becsaltam volna az építészmérnök elvtársat, hozza magával az íbüldíját is, mert ilyennek biztos van, meg mellé egy esztergályos segédmunkás, köműves, mindenek bent vannak, akkor bezárva kettőre, majd tartja a plafont közben, így. Én meg rohanok segítségét. És még valami. Ezt a rengeteg pénzt kifizeti meg?
3: Maguk.
1: Na ide figyeljenek, mágnásék. Legközelebb lesz ilyen dugi pénzük, akkor nem kell ilyesmire költeni, ugye már? Leülünk, megisszuk, tovább tart. Higgyék el, tovább. Na szóval csak így például, ugye ezt a rendőrkabaréba elmondani, hát persze, hogy nem lehet. Hát ezt úgyis kivágják. Ha? Vagy a másik, ezt se lehet elmondani. Egyik alkalommal egy igen-igen magas beosztású, olyan annál magasabb. Na, valahova ment, sietett vidékre, kis Merci lábát elkezdte kapkodni. Hát többen ment, mint 60-nal, mert ugye különben nem ér oda, hát logice. Elérkeznek egy kis vidéki városhoz, törzsőrmester ugye mindjárt ott terem, hogy addig hol volt, na mindegy. Kocsit lemeszeli, az illető megáll, nem érti, mert sosem eszelték le még életébe. Most megkapta. Azt mondja a törzsőrmester, menj a megengedett sebesség. Azt mondja, nézze, törzsőrmester elvtárs, sietünk. Na akkor hamarabb kell elindulni máskor. Jó van, rendben van. Na most engedjen minket tovább, mert siet. Na hát, azt én mondom majd meg, hogy nézze, én ismerem itt a kapitányság vezetőjét, a őrnagyeltasat, engedj. Na ide figyeljen. Tudja magának, kit kéne ismerni ahhoz, hogy elengedjem? Kit? Engem. Azért mondom, szóval ilyet rendőrkabaréba elmondani, az nem lehet. Hát gondoljon be, ezt a rádióba hallaná. Itt még úgy hagyján, itt elmegy, ugye? Vagy a másik, ezt persze, ezt el lehetne mondani, de ezt meg én nem mondom el. Az, hogy 07 Tudja, az a telefonközpont állandóan be van kapcsolva, a magnó. Na most gondolják el, hogy egyik alkalommal csöng a telefon. Halló, főkapitányság. Az illető.
2: Azonnal gyűjjenek ki, azonnal gyűjjenek ki,
1: mondta egy civil, egy okos civil.
2: Azonnal jöjjenek ki, mert itt gyilkolás van.
1: Ügyeletes. Hol?
2: Hát hogy hol? Itt nálunk.
1: Jaj, nem úgy értem, hanem... Na, a nevét mondja meg.
2: Nem tudom a nevét, kérem, mert nem ismerjük, csak begyűjt hozzánk, aztán már mindjárt ott kezdi a gyilkolást.
1: A maga nevét mondja meg. A magam nevét mondjam. Jaj, tényleg, hát szóval...
2: Na, nagy József.
1: Na, és honnan beszél?
2: Hát honnan beszélek? A telefonfülkéből beszélek.
1: A címet mondja meg, hogy milyen utca.
2: Hát, azt nem tudnám megmondani, aztat nem tudom.
1: Na, menjen ki a fülke mellé, ott a falra, a ház falára. Ki van írva? Menjen, olvassa el. Ki megy, jön. Na, mi van oda írva?
2: Éjjel május 1.
1: Én mondom, kérem, hogy én nem veszek részt az ilyen, kicsit már azért fölengedtem, de még mindig úgy remeg a gyomrom, csak eszem, hogy rendőr kabaré, Szűz Mária, mert nem, úgyis annyi haragos van, most képzelje, ez még plusz egy rendőr is, nem. A rendőrnek olyan nehezen békül, szóval nem kell ez nekem. Úgyis végre, a pályafutásom során végre először most szilveszter után szellemes reagálás történt. Azt hittem nem magyar ember csináltam, mert olyan szokatlan volt, tudja? Eddig mindig olyan volt, kocsit kiszúrták a gumit, ablakot betörték, szóval csupa ilyen kultúra. És most elmondom, mi történt. Képzeljék el, a minap hajnal 14:30 körül csöng a telefon. Jaj, mondom, halló, egy kellemes női hang. Jó reggelt, művész úr. Itt a posta, ébresztőszolgálat. Elmondom, kezicsókolom, hát én nem kértem ébresztést. Nem tesz semmit. Mi se kértük a szilveszteri műsort.
3: Esmé, tiszteltem a kedves kuncsafnak, tessék, miben állatok a szolgálatára, tessék.
4: Kérem, arról lenne szó, hogy vettem egy mosogatót, azt kellene beszerelni.
3: Nagyon nehezet tetszett kérdezni, mert van itten ám egy igen nagy probléma.
4: Hát kérem, a méret stimmel, cóstokkal mérte az asszon.
3: Hát az ember is volna. Hát hogyha a falban megvan a stucni, ugye? Na de hát, hogy a fő kérdés az, hogy áfás számlát kér az úr, avagy sem.
4: Ha mi a különbség?
3: Hát ha nem kér áfás számlát, akkor mind a ketten jól járunk, maga megspórolja az áfát, én meg a számlát.
4: És mondja, számla nélkül hol tudok majd reklamálni, ha netán spriccel a stufni?
3: A fofőn.
4: Fofő?
3: A fofőn.
4: A meg mi?
3: A fogyasztóvédelmi főfelügyelősége. Ah. Hát ha! Megvan az áfás számlája, ugye?
4: Na de hát éppen most mondta, hogy nem ad áfás számlát.
3: Hát ha nem adok áfás számlát, akkor nem fog spriccelni a stufni.
4: Na várjon csak, és ha ad...
3: Akkor spriccőni fog. Na de, az áfás számlával bedugaszolhatja a lukat.
4: Jó napot kívánok! Be szeretném jelenteni a káreseményt, az automata föld nyerte el.
3: Gépjármű lopáskárokkal csak akkor foglalkozunk, ha a rendőrség meghozta a nyomozást megszüntető határozatát. Tessék, következő.
4: És azt mikor hozza meg, ha megtalálta?
3: Ember. Maga azt hiszi, hogy a rendőrségnek van ideje a maga úcska autóját keresni? Akkor szünteti meg a nyomozást, ha letelik a 60 nap. Következő.
4: Kérem szépen, én valójában nem mondtam, hogy valaki ellopta az autómat.
3: Mi, saját maga lopta el? Bűncselekmények bejelentése Markó utca 6. Következő.
4: Kérem, én csak azt mondtam, hogy a kocsimat a föld nyelte el.
3: Van egy nagyon izmosodó gyanúm. Nem tetszett elolvasni a biztosítási kötvény 24. apró betűs oldalát? Nem? Ugyan nem tartalmaz földnyelési biztosítást. Földrengés esetén is csak a Richter skála szerinti 5,5-esnél nagyobbra fizetünk, de évente indexáljuk.
4: Mi az, hogy indexálják?
3: A Richter skála 5,5-es erősségét évente megemeljük az infláció százalékával.
5: Na jó, és most mi lesz a kocsimmal?
3: Na mindesetre tessék befizetni a negyedik-negyedévi kötelező biztosítást és a kaszkót.
5: Na most ez a legfontosabb.
3: Feltétlenül, mert ha tolvaj karambolozik a maga kocsijával. Akkor úgy ráverjük a kedves ügyfélre a káros szeget, hogy azt is megbánja, hogy valaha is betette a lábát a biztosítóhoz. Tiszteltem? Szia, kíván!
5: Yeah.
3: Beszeretném tenni a pénzemet arra izére, a izére.
5: Bocsánat, elnézést, melyik izére tetszik gondolni? A sávos kamatozású kincstári takarékszelvényre, vagy a fix kamatozású negyedéves diszkont államkötvényre, vagy az adószámlán is elhelyezhető kedvező adóhitel konstrukciót biztosító, ám de változó kamatozású ajánlott banki kötvényre?
3: Ezt magas fizetésére tetszik elmondani még egyszer.
5: Csak ha az ügyfél kívánja.
3: Na most akkor, hát arra izére. Én arra tenném az izére, amelyik azt a 78% kamatot fizeti.
5: Kérdezem, fel kell hívnom a figyelmét, hogy az az értékpapír csak a 78. hónapban fizet 78%-ot, de tudja, olyan apró betűkkel írtuk a plakátra, hogy mikroszkóp nélkül nem látható.
3: Mennyit fizet az első 77 hónapban?
5: 1,5%-ot.
3: Na szerintem most, akkor most megkérdezzék, már ha utána számolok. Azt nem lehet, hogy csak a 78. hónapra teszem be a pénzemet?
5: Mert kérem tisztelte, hogy ne lehetne, ahogyan a kedves ügyfél parancsolja.
3: Na és akkor is 78% a kamat?
5: Pontosan, 0,78%.
6: Jó napot kívánok, egy üveg arcvizet szeretnék.
5: Milyenre tetszik gondolni, úgy konkrétice, kérem szépen?
6: Hát olyan, azt a gatyába nyúlósat. Tudja azt, amitől az ősasszony megvadul a barlangba? És akkor a lakkozott körmél a gatyába kezd kutakodni. Azt
5: nagyon viszik a népek, momentán el is fogyott. Magyar, az nem jó, amitől a pincér tálcástúl beleesik az úszómedencébe?
6: Medencébe? Ha nem járok én olyan helyekre. Fie, az nincs, amitől a nő leejti a repülőjegyet, és a hátán feláll a szőr.
5: Hát kérem szépen, az volna, de ajánlok magának olcsóbbat. A Kiskun Laszházi Kft. Készíti másnapos birkaganajból. Uram, gerjednek rá a csajok.
6: Na jó, és mi az arcvíz neve?
5: Jockey Ewing Penetráns Deluxe. Jó napot kívánok, egy szép utazásra szeretnék befizetni.
3: Hármas pénztár 25 000-et tessék előkészíteni.
5: Bocsánat, talán ha mondana valami részletesebb.
3: Az anyoson kutyája szopornyicás.
5: Már megbocsásson, de hogy jön ez ide?
3: Hát maga mondta, hogy áruljak el néhány részletet.
5: Drága uram, én az utazásra gondoltam. Mit nyújtanak azért a 25 000-ért?
3: Egy hét a Kanári szigeteken szállás és étkezés nincs benne az árban.
5: Nincs benne, de hát akkor mégis mit adnak a 25 000-ért?
3: Repülőjegy Budapest Las Palmas.
5: Csak oda.
3: Hát ennyi pénzé még haza is hozzuk. Hát minek?
5: Hát mondja, olyan útjuk nincs, amiről haza lehetne jönni, vagy netán maguk haza hoznának minket?
3: Mindent a vendégért. Nagyon kedvező árfekvésben ajánlhatok bosnyák apartmánokat önellátással.
5: És onnan hogy jutok haza?
3: Egyszerűen, édesem, az első ágyülövés után meg se áll hazáig.
7: Jó napot kívánok, a villanyszámlát hoztam. 2622 forintot kérnek, tisztelte.
6: Aber was? Nix Deutsch. Ich bin schon fertig, jelenti gehört Diplomat.
7: Ne tessék szórakozni a Kovács úrnak, minden hónapban próbálkozik valamivel.
8: Nem úgy van, azt kérem. Nálunk nincs is villeny. Szegény feleségem pislákoló mécsesek fényében porszívózik.
4: Szóval por szívózik.
8: Szájjal szívja a port az a szegényet. Az úgy tud szívni, mint a rakéta.
4: Bocsát, tessék adni a pénzt, én dolgozom, kérem.
6: A pénz csak szimbolikus értékmérő, nem más, mint papírfecni. Közmegállapodás kérdése, hogy halpikkelyben, kagylóhéjban vagy forintban fizetünk.
4: Kovács, az elektromos művekkel annak idején nem halpikkelyben tetszett megállapodni.
6: Tudja mit, Zdrobák? Mindjárt jön a gázszámlás, és verekedjenek meg a pénzemért. Győzzön a Jobbik!
4: És maga addig mit csinál, még mi itt megküzdünk életre halára?
8: Maguk csak küzdjenek, mint a gigászok.
6: Addig én elmegyek és befizetem a víz és csatorna díjat.
9: Hölgyeim és uraim, azt hiszem, hogy köztudomású, hogy rengeteg masszázs szalont zárnak be. Egy szakértőt hívtunk meg. Aki nem csak szexológus, hanem pszichiáter is. Szeretettel köszöntöm, és a nézők kérdését szeretném föltenni önnek, ami most érkezett. Mi a vélemény egy szexológusnak, egy pszichiáternek, jó-e, ha van masszázsszalon, vagy káros-e az emberi értékekre? Főleg az ifjúságra gondolok.
10: Köszönöm a kérdés, rendkívül érdekes a kérdés. Na most, a masszázs szalonra szükség van. A masszázs szalonra azért van szükség, nekem például a haráncsüllyedésem van, kérem. Nekem a körúton rám jön egy ilyen haráncsüllyedés, hát én nekem azonnal meg kell masszírozni.
9: Elnézést, kérem.
10: Mondjuk például bemegyek ilyen talpmasszázsra. Én utána légpárnással jövök.
9: Bocsásson meg, a fütyérő jut eszembe, hogy nem a talpmasszázsra, hanem egy másik fajta a szexmasszázsra gondolok.
10: Igen. Na. Kérem. A lényeg az, a Freudra vezethető minden vissza. Kérdezzem, mit mond a Freud? Mit mond Freud? Hogy minden, a legerősebb ösztön az életösztön. Világos, életösztön. Mindenki
9: kérdez. Akkor rátérnék
10: második,
9: a kérdés.
10: Második, a legerősebb ösztön nem ösztön. Így van? Nem ösztön.
9: Így van. Mert
10: mindenki akar egy nagyot, ugye, az életében. Nagyot,
9: csodálkozom. Meg, én szeretnék rátérni. A szex magazinok, a pornó újságok, pornófilmek, amikről még nem született semmiféle törvény, károsan befolyásolja az ifjúságot.
10: Sőt, ha micsoda a pornó, hát a pornóságot betiltjuk, az olyan, mint hogy a műszaki rajzot betiltjuk az épülethez. Hát micsoda? Hogy lehet, hogy fölúzni egy tetőt, hogy nem tudjuk hova kell dugni? Há, érti, világos. A pornó lapasztóképpen megmagyarázza, hogy miről van szó. Érti. Az kell, az tulajdonképpen egy koreográfia.
9: Kérném
10: szépen. Nem lehet, hogy belejek a halinacsizába, bú, belejek a tetőbe, érti?
9: Fejtse ki, kérem, a véleményét, hogy például egy fiatal korúval kapcsolatban milyen események várhatják egy masszázsszalon belül vagy kívül, vagy milyen érzelmi tendenciák várhatók egy fiatal korúnál?
10: A fiatal korúaknál... Egy nagyon komoly probléma van. A családban hozott anyaggal dolgozunk, ugye, a környezet.
9: Tud egy konkrét példát mondani?
10: Csak konkrét példákat tudok. Nevek nem fontosak, itt van a Szabó Tamás nevezetű betegem. Dezsek utca 17, nem ez a lényeg. Kérem szépen, ez egy lelkisérült ember. Gyerekkorában, akkor nyitott be, kérem szépen, a konyhába, amikor a Hokedin, az édesapukája, a cselédlánya, hogy úgy mondjam, egy érdekes helyzetben volt. Vagyis magyarul, ugye, igen, erre gondoltam én is, igen. Ez egy életre szóló, ilyen lelki sérülést okozott a kis 22 éves gyereknek, ugye, mert akkor...
9: Fejtse ki bővebben, kérem, mi történt?
10: Egy ilyen gyereknek már nem elég, hogy egy...
9: Mit láthatott a gyerek?
10: Igen, hát ez szörnyű volt. Beszorult az apukája, heréje a fiókba. És iszonyatos üvöltésbe kezdett a papa. Szerintem ő találta fel a jódlit, de ez most nem lényeg. Mit lát a gyerek?
9: Mit lát?
10: Hát az apja heréjét mindenek előtt, ugye? Nem látja, mert beszorult a fiókba. A hölgy, aki bepróbálta kiszabadítani a heréket, ahogy hirtelen a fiók kinyitott, beestek a frigiderbe.
9: Bocsásson meg,
10: de... A frigider a hátán úgy nézett ki, mint egy teknős béka, ugye már? Egész más pozícióban lehet egy ilyen frigider a hátán szerelmeskedni.
9: De a gyerekre milyen hatással van?
10: A frigider, brrrr, ilyen. Na most, várjon!
9: A frigider ami történt.
10: Hogy hirtelen az frigideráltól kinyílt, az egész kaja rázuhant a papára. Úgy nézett ki a hátam, mint egy orgia. Borzasztó volt. Hát a páfusztai sajt meg megadta az élet.
9: Bocsássa meg ön, pszichiáter és szexológus. Azzal kapcsolatban mondja el a véleményét, hogy mit jelent egy fiatal...
10: A gyerek lelkisérültett a herétől, a fiókból, a frigidertől.
9: Kérem, ne
10: részletezze. És már csak akkor tudott frizgulni egy nőre, ha volt a közelben egy frigider. Vagy egy sublót fiók, vagy valami elféle.
9: A paciens urájából tudna mondani egy konkrét
10: igen,
9: példát?
10: Igen, ez a gyerek sérült lett, és csak ilyen segédeszközökkel tudott gondolkodni. Fakanál, bontókés, értük. Na most egy normális feleségnek az a szívem, mielőtt veled vagyok hozzá be egy lábos, tehát ezért...
9: Szóval kell a masszázszalom, vagy nem?
10: Kell a masszázszalom.
9: Miért?
10: Nem egy ilyen masszázszalomban, ez a sérült lelkű gyerek. Minimum az kell neki, hogy az ott levő hölgy pufajkába legyen, vagy valami.
9: De mit láthat egy ilyen ember?
10: Hát egy hatalmas nagy... Igen, azt láthatja a gyerek ilyen szépen. Na most kérem szépen, a gyerek bemegy egy ilyen étterembe, és kérem szépen elkezd enni, és beveszi ugye a gyerek abba az... Ne fütyüljön, nem a baszásról beszél, tehát ez ilyen... Majd akkor fütyüljön, ha disznókat mondok. Szétfütyül itt az életemet. Ha!
9: Ön kérem pszichiáter és szexológus.
10: Hát ha hagyna, akkor igen, de...
9: Mondja el, hogy mi történik egy gyerek lelkében.
10: A lelke a gyereknek bemegy egy ilyen masszaszalomba, ott van az apai kép előtt, hogy úgy beszorult a heréje a fiókba. Hát neki nem kell az, hogy beszoruljon, megfogja a hölgyet, letép a ruhát, és azonnal megfogja, hogy betét, na most, amikor vigyázik a hölgy, belül is azonnal rögt, és akkor fontos, nagyon kérem szépen, hogy amikor jól megfogja hátul, akkor megfogja a hölgynek a fülét. Vigyázz a fiókas félre, vagy ilyen fülét. A gyerekbe!

Ez a Vipla. Hát, aranydrága szíveim, régen találkoztunk utoljára. Igen, hát volt egy kis ejnye az életemben egészségileg, na de hát, hála jó Istennek, túléltem, hajszál híján. Orvosok mindent elkövettek, tényleg le a kalappal, na rajtam is múlott. Persze, amit fölírtak, nem szedtem be. De naponta háromszor, reggedélbe este, ahogy köl. Pedig ugye akkor még nem volt ilyen orvos választás, mint most. Hát én még abban rohadt, terelőköt, mocskos, átkos rendszerbe lettem beteg. Hidd el, nem volt más kiút, hidd el. Hidd el. És erre az intenzívről kijövök, és nézd meg, hát teljesen minden más. Hát ez a mostani karácsony is. Jaj. Hát valaha is volt ennyi ingyen konyha. Gyereke. Ingyen spejz, meg minden. Használt ruhák, neszeneket. Hát, ahogy kül, meg az a hatalmas nagy szeretet. Te. Bele lehet dögleni, hidd el. Jaj, hát azért csak más. Igen. Tudod, tele voltunk ingyen konyhával. Azt hiszem 10-15 vendéget is vittem. Néha vacsora meghívást kaptam, és most vissza, neztek, itt van. Zabáljatok, hát nem érdekes. Szóval hála Istennek, jól vagyok. Hát ha nem tartlak fel, akkor az idén még ezt elmesélem, hogy történt. Képzeld, otthon vagyok. Ritka egy pillanat. Vagy te ne röhögjél. Szóval otthon vagyok. Teszek, veszek, rakosgatok. Éppen belocsoltam a ruhát. Férfi társaim, így kell. Mert az ember mostanában pif-puf az utcára kerül. Vigyázzál. Szóval úgy el voltam magammal, csöngetnek. Oda megyek az ajtót, open. Az infarktusból ez maradt vissza. Hát, csak úgy nem múlik el. Ja, anyósomtól kérdezték, mi baj volt a Gézának? Mint az Antal kormánynak. Infrastruktúrája volt neked, te bebeszél már bele. Mama. Na és szóra megyek, az ajtó open nyitva volt. Ott áll két mentős. Te jó Isten. Ennyire rosszul lennék? De csak két ilyen kis nyezege, ám nem ilyen rendes, hanem csak ilyen nézővel. És nem ezzel a Caritas merci mentővel jöttek. Azzal a régi szar, lengyel nizával, azzal a... Tehát eleve betegnek való, hát. Tehát annak küldi ki, megtudtam, hogy aki még nem dőlt el, hogy megdöglött, vagy nem döglött meg, tudod? Gyorsan beteszek, és így viszik a kórházba. Papa, tartson ki, új rendszer van, hát. Most az elején kinyílik. Na szóval, bejönnek a mentősök. Hát ilyet. Azt mondja az egyik. Feküdjön le. Mondom, az ilyen könnyen nem kapnak meg. Hát nem is beszélgettünk akkor még. Hát mi a családjáról, gyerekkoráról egy szót nem tudom. Feküdjön le. Nem vagyok én csónakmotor. Úgy értem, hogy Mercury. Fel lehetne gyorsulni. Nem a Mercury. No, el vagyunk. Aztán kezdtem lefeküdni. Már a lábam miatt úgy nem. Teleraktak ilyen sztereókkal, tudod, drót, agyba, főbe. Indulunk kifele. Na. Fölfogtak, hogy jó. Hát el is engedtem magam, az biztos. Sovány megint röhögte. Ne. Amire én elkezdek fogyni, te már rég emlékmű leszel. Akarod tudni. Az biztos. És a Demszki majd lebontott. A Demszki, persze. Hát én nem értem, amióta kine őlt az Atyaisten, egy dolgot csinált, minden autót ellopatott. Hát ilyet.
Hát azért nem lenne szabad. Aztán most egy-egy, mert betörtek hozzá is, hát gyerekek. Ilyen az a világ. Na, indulunk kifele. Illetve ők indulnak, én meg úgy vagyok. Már kezdtem röhögni. De mert mit csinált mást infarktus közben? Kezdtem röhögni, mert akkor én már tudtam azt, amit a mentősök még nem. Ugyanis dupla ajtónk van, és csak az egyik fele nyílik. Na most képzeld el, ezt akarták kivinni ott így, mint a majtert, így a... Hát, volt küszködés, na, kicsit azért segítettem, így behúztam, amit lehet. Itt fölül sikerült, derékig. Na most képzeld, adjál már, hadd meséljem, mert mi volt a... Látod, milyenek? Képzeld, kérünk, akkor már a gangon vagyunk. Én tovább röhögtem, mert közeledett a lift. Belvárosi lift, hát abból, hogy rendesen. Úgy, hogyha rám van kötve a hordágy, akkor így állva. Így. Egyedül, az rendben van, de így le. Na, várjál, még most jön a java. Leérünk a mentőautóhoz. Na, így a... Tetején kacsingatott rendesen. Bontott zászló volt. Régen kibonthatták, mert csak a szára volt. Nyilván bontott, mert elfogyott. Na most, képzeld el, ott vagyunk a mentőnél, anyósom utolért. Hát a két mentős elájult. Hát előtte nem találkoztak. Hát képzeld el. Gyorsan belögtem őket a mentőbe, hogy ne hittem, hogy komplikáció lesz. De azt mondja a mama, figyeld, azt mondja a mama, aggódott. Géza, személyazonossági nálad van, mert szokták kérni, hogy az Istenbe tudom. Na, még nincs vége, azt mondja erre. Puszit nem adsz, kész, puszit. Kóma, a kóma asszony is. Na, beérünk az intenzívre. Aranyos, kedves emberek, amíg élek, köszönöm nekik. Remélem, sokáig köszönöm. Képzeld el, hát ilyen attrakciót én még életemben nem láttam. Nővérke azt tudja, de szuperül. Cipőzokni, alsógatya, pantalló, trikó, ing, nyakkendő. Ez van rajtad. Most figyelj. Ez egyszerre lejön rólad, itt a... És mindjárt tálalva, tessék, hát én... Ezt én megpróbáltam, most már elárulom, de hát nem sikerült. Az igaz, hogy én szoknyával meg bugyival próbáltam, de valahogy más, annak más a taktikája, vagy nem? Képzeld el, lejött egyik orvos, látogató szedül lehetett, ilyen férfias típus. Hát 50 kilóval volt több, mint én, mini. Minimum. És ilyen kis férfias volt, ugye, így össze a lábad, és ilyen több combja volt itt lefele. Hozzám szól. De így. Maga túlsúlyos. Én meg ott drótok között így. Mondom, doktor úr, maga meg szép. Hát mit lehet? Világos. Na, utána, képzeld el, jó sorsom úgy hozta, hogy lekerültem a Kecskeméti Repülő Orvosi Kutató Intézetbe. Szuper társaság ott is. Hát az ember gyógyulni akar, ugye, mindent elkövet, világos. Rám tettek egy ilyen kis Holter Monitor nevű kis gépet, ekkora kis akármi, benne kis magnókazetta, és 40 drót megy a hasadba mindenhova, hogy még belül mozog-e valami. Na, ugye, mint mondtam, gyógyulni akartunk, kimentünk a kocsmába, képzeld el. Komolyan akartunk gyógyulni, hova menjünk? Kimentünk a tanyacsárdába, az volt legközelebb. Na, kimentünk orvosokkal együtt. Nem lehet inni, felügyelet nélkül. Az orvosoknak, és ez a kis gép. Na jó, van nekik se, na. És ez a gép így a kezemben volt, képzeld el, és mentünk be a csárdába, így nézik, hogy... Mert én mentem oda már be, elég sűrűn, de ilyen hülyeség nem volt nálam.
egész másba kapaszkodtam akkor, de most meg így... Jövő. Na és odaérek az asztalhoz, ezt a kis gépet rengeteg dróttal lerakom oda a bor mellé, kicsit a bort közelebb, mert ember ételen rosszul van, hát elérje, ugye? Na, mindenki érdeklődött, hogy mi a géz, hofi az egyet. Jön az egyik pincér oda, hogy mi ez? Azt mondja az orvos neki. Tudja, ez azért van, mert a művész úr már elemről megy. Képzeld el, de jó. Na, ezt a betegséget, mint kikupálva megtudtam, hogy kirakat betegségnek hívják. Ez azt jelenti, az utcán mész, és ez a így, de ha ez úgy jön, akkor meg kell állni. Illetve nem kell, csak nem tudsz tovább menni. És ahol vagy, amíg elmúlik, kirakatot kell nézni. Tovább menni. És ahol vagy,

Nem mondtam Zsoltot, azt hiszem Csabát mondtam, de... Mindegy, mindegy, mindegy. Ezt hagyjuk is. Ja, jut eszembe, nyáron hosszabb ideig kórházban voltam, és egy kedves barátom, Csaba, úgy gondolta, hogy milyen jó meglepetés lesz, hogy hát nem az a Csaba, nem az a Csaba. Rossz vagy. Szóval azt gondolta egy kedves barátom, hogy elvisz egy fürdőről a bemutatóra, ami hát az eddigi elmeséltek alapján azért veszélyes dolog. Ha az ember több mint egy éve látott utoljára női nemi szervet, és akkor is csak papíron rajzolva, mert baráti társaságban activitiztünk, és a pinyákoláda volt a rajzos feladvány. A pinyát egy vonalból kitaláltam, a ládát viszont nem sikerült, azon elbuktunk, de ez van, ez máig fájó pont, nem tettek róla. Végül is elmentem. Volt egy... Nem úgy mentem el. Volt egy pár modell, meg a magyar celvilág egy nagy szelete. Hát ha ezt kicsit egyszerűbben akarnám mondani, akkor hát volt egy pár jó fennék, meg rettentő sok seg. Igen. Nem fogjátok elhinni amúgy, hogy kirendezte ezt a fürdőruha bemutatót. A Tesco gazdaságos. Hát mondom, mi nem lesz, csajok vagy ruha, mert azért nem mindegy. Nagyon nem mindegy, hogy mi nem lesz. De volt mindkettő, mint mondtam, voltak szuper csajok, meg celebek is. Gondolkoztam is amúgy, hogy fölírom magamra, hogy bocs, művész vagyok, nem meleg, de nem akartam ezzel így senkit sem megbántani, meg hát ha nekem kellett volna bocsánatot kérni, az tipikusan az a dolog lett volna, amikor dohányosként elfogy a cigid, és akkor odamész valakihez kérni egy szálat, és az a válasz, hogy sajnos nem dohányzom. Hát csinálsz meg, old meg, szokjál rá, azt adjál cigit. Sajnálkozásra semmire nem megyünk. Ha akarod, meg tudod oldani. Na. Úgyhogy, hát ennyi. De olyan igazi jó magyar hangulatú rendezvény volt ez. Nem tudom, hogy az ATV-n a Fásimulató című műsort ismeritek-e. Igen? Hát ezt egy időben úgy reklámozták, hogy mert egy ország szereti. Ezen nincsen semmi gond, csak akkor tudjuk már meg végre, hogy melyik ez az ország, mert senki nem kíváncsi erre a borzadályra, de komolyan. A nyár az még hozott számomra újdonságot, ugyanis hát én, mint ahogy Kap is mondta, motorozom, úgyhogy... Hát letettem a nagymotor vizsgámat, illetve az első alkalommal hát kicsit korán elbíztam magam, és hát mint autóhoz szokott ember nagyon örültem, csak a végén elfelejtettem letenni a lábam. Úgyhogy hát eldőltem, és mint egy teleszart búvárruha, így feküdtem a motor alatt. Hál' Istennek volt rajtam bukós csak. Nem azért a fejemet nem vertem be, de legalább nem láttak, hogy sírok. Tehát hihetetlen volt. Hihetetlen volt. Oda rohantak a többiek, gondoltam, hogy ha már így alakult, akkor megadom az utolsó kegyelmdöfést. Lerángatták a fejemre a bukót, és kérdezték, hogy úristen, mi történt? Mondom, fogalmam nincs, amióta leszedtük az oldalkocsit, mindig ezt csinálja. Hát aztán később meglett végül is a jogsim. Viszont volt jó oldala is, ugyanis rájöttem, hogy én lennék az ország legjobb mentalistája, mert hogy akkor mentek ezek a mentalista műsorok, és hát... Én úgy hajlítottam meg a motor teljes első villáját egy tized másodperc alatt, hogy még csak nem is gondoltam rá. Azért az nem mindegy, nem mindegy. Körülbelül egy hónapja mentem a Godóba fellépni, és ugyanígy motorral, és hát törtem a fejem azon, hogy is lépjek fel, és hogy kéne valami igazán jó ütőszám, és hogy valami igazán jó ütőszám kéne így a műsor elejére, hát ebben a pillanatban el is ütöttek. Úgyhogy így bezeg a lottó ötös rohadjon meg, nem jön be. Tehát, hogy így nem mindegy. És hát a kis hölgy, amikor kiszállt, akkor azt mondta elsőnek, hogy ő rá fogja írni a baleseti biztosító bejelentőre, hogy az oldalsó tükörben nem láttam. Gondoltam, én meg ráírom, hogy akkor meg nézzé bele. Majd fogsz látni. De hát végül is nem írtam rá. Amúgy az elején azt hittem, hogy csak jön felém, de nem fog elütni. És aztán, amikor láttam, hogy tényleg nem áll meg, akkor viszont gondoltam, hogy dudálok egyet. Viszont hát már annyira megijedtem én is, hogy mellé nyúltam. Úgyhogy a néptömegek csak annyit láttak, hogy a gyerek annyira precíz, hogy még indexel is arra, amire borul. Nem akármi. És amikor elváltunk, akkor elkezdett mondani valamit, hogy fiatalember, következő alkalommal, mondom, ez az állat vadászik rám. Úristen, tervezi, hogy a héten még kétszer előtt. Ezt nem hiszem el. Azóta hál' Istennek nem találkoztunk, viszont volt újabb kalandom, ami hát úgy nézett ki, hogy mentem a Dunaparton. És ahogy mentem, hát néztem a parlamentet, meg néztem a Dunát, és aztán ahogy magam elé fordultam, a fejemtől 10 centire egy galamb próbált meg felgyorsítani, szerencsétlenül is 50-re, de hát szerencsétlenek nem sikerült, úgyhogy éppen, hogy csak le tudtam húzni a fejemet, de a

0: bukósizsak tetejével meg pont elkaptam szerencsétlen párát, úgyhogy hát egy ilyen középkori lovak hangulatot idéztem. Tehát a fekete paripámon, fekete sisakban rostéja a galambtollakkal felül. Igen. Ezt a középkori lovak képet egyetlen egy dolog az ijegységtől pisás nadrágom rombolta egy kicsit, ami hát azóta kimostuk és megszáradt, akár csak a ti nevetéstől könnyes arcotok fog. További szép estét kívánok, köszönöm szépen figyelni.
1: Szőlősi Csák Gergőt láttuk és hallottuk, és ezzel gyakorlatilag ma esti humorfertájóránk véget is ért. Még egy rövid gondolat részemről a tudományos fantasztikumhoz. Hát azt nem tudom, észrevettük, a Csillagok háborújában Darth Vadert mindenki messziről kóstolgatta lézerkarddal meg lézerpisztollyal, és én úgy föl tudtam volna nyomni az idegeit egy szempillantás alatt, így a hátam mögé osonok, és így meghúzom a sisakját lakáskulccsal. Értünk? Arra mit lép, nem? Vagy így autókra rászokták írni, hogy koszos, én így beleírtam volna neki, hogy karcos. De nem? Erre Aranyosi Péter barátom csak annyit mondott,
2: Osszed nem vette volna észre.
1: Aranyosi Péter és én láttuk a világon együtt a legtöbb nyelven a Csillagok háborúját, de még az észlet és a litvánt is belevéve. Szóval az nagyon-nagyon-nagyon erős. És ez a Luke, én vagyok az apád, ugye, ez a kulcsmondat, ez különböző nyelveken nagyon-nagyon viccesen hangzik. Tehát ott van, ugye, hogy hangzik ez magyarul? Ehhez kell a pohár.
3: Luke, én vagyok az apád.
1: Csak nem tudok közben fénykardozni is, meg gondolatban nagyobb tárgyakat hozzávágni. Na most ugyanezt franciául, ilyen eltartott kis ujjal lézerkardoznak fénybagettel.
3: Luke, je suis ton papa.
1: Van az olasz, amikor elhiszed, hogy Luke-ot most tényleg beszervezik a Cosa Nostrába.
3: Luca. Io sono tuo padre.
1: Hát itt Darth Vaderen van egy 40 kiló plusz. És a legdurvább németül, mert ott tényleg elhiszed, hogy ezen a nyelven le lehet igázni egy egész univerzumot.
3: Luke, ich bin dein Vater.
1: Köszönjük szépen, hogy ma este is itt voltak. Köszönöm kollégáimnak, Kis Ádámnak, Csenki Attilának és Szőlősi Csák Gergelynek, hogy szórakoztattak minket ma este. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Isten őrizze meg jó szokásukat. Ha élőben szeretnének minket látni, akkor ne várják el, amíg elpatkolunk, mert Adi Endréről már lecsúsztunk. Vagy jöjjenek el ide a klubba hozzánk. Jövő héten ismét találkozunk ugyanitt, ugyanebben az időpontban. Jó szokásokat!

0: Elhangzott Tour de France kerékpárosok című operája.
1: Vezényelt Sertés von Karajan. Radio Beograd. Dobar dan, draga slušalci, Radio Beograd, tačno vremeni, čudoste vesti, profi programa. Radio Beograda, svetske nacionalne muzike.
2: Lado, lado, lado, lado, se meteš, lado, lado.
1: Anyák!

0: Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Mai nyelvi műsorunkban egy igen kedves Nógrád verőcei kismamának a leveléből szeretnék idézni, ugyanis a kismama igencsak érdeklődik a trafik szó jelen idejű ragozásáról. Drága kismama, én csak annyit mondhatnék, a trafik szó jelen idejű ragozása következőféleképpen hat. Én trafom, te trafálsz, és ő trafik. A trafik szó múlt ideje egyébként a dohány volt. Elnézést kérünk kedves hallgatóinktól, hogy megszakítjuk adásunkat. Ebben a pillanatban kaptuk a jelzést, hogy élő közvetítésben már vonalban van a parlament, Halló Parlament. Igen, itt vagyunk, és nagyon köszönöm, hogy most kaphattam meg a szót, hiszen ebben a pillanatban érkezett meg a távol-keleti ország miniszterelnöke a parlament nagytermébe, hogy elsőként ő köszöntse országa nevében a magyar népet. Most érkezett a pulpitushoz, hallgassuk mondatai szinkron tolmáccsal.
1: Jotoko izda! Haidegada! Szodomoido! Haidegada!
0: Szeretettel köszöntöm kedves magyar barátaimat!
1: Tokoidegesada! Haidomono! Magama! Szegida! Lipoda! Haigedoso! Jó!
0: Eddig Magyarországról csak hírből hallottam, most végre én is itt lehetek személyesen.
1: Szaida, takoidazono, ajigado, domoa, higyodo, jó!
0: Magyarország valóban egy csodálatos ország. Mint itt lehetek fővárosukban, azt is megtudtam, milyen szép Budapest. Budapest két részből áll. Budapest két részből áll, úgy mint Budából és Pestből. A két város részből a Duna nevű folyójuk választja ketté egy gyönyörű város. De a folyón átívelő Duna szinte népeink közti barátságunk jelképe is lehetne. A kora délutáni órákban aztán megtekinthettem a Citadelláról egy gyönyörű város panorámáját. Késő délután pedig tréfáskedő barátai megmutatták nekem a Széchenyi gőzfürdőben Kolumbusz tojását.
1: Tokoidigedazo, jó! Jodogozo, jodomo! Takaidigedazo! Hajdó, szodó, jodomada kozumú dangoria!
2: Egyszer volt, hunnen volt, innen is túl, élt egy szőgy ember. Nem is akárhogy. Ha volt neki három gyönyörű gyereke, valamint egy kevésbé felesége, és visszamenőleg OTP tartozása. Egyik rögge elébe állt a legidősebb, legkisebbik kisfiú, tekergeti ám a vorzakójának a szélit. Azt megszólal. Idősapám, nyalja már ki a seggöm, meg aztán a pisa marja szét a villanyszerelő bakancsát. Azt ott magyarázza mög nékem, miért öt Sztálin városból nulla új város? Abból mög pentöle? És azzal ott is hagytam. Az idő alig ütötte máne a tizedik gyalogost, mikor gyűl a középső első szülött fiú. Bökött egyet a tenyeribe, majd ugyanazon tenyerit az apja kezibe csapva, és odaszólalt. Apám! Tossza maga szájba vacogó sztápát! Hát aztán de még azt a nyikorogja ki, hogy mit ülött a nálam 10 éve fiatalabb Józsi, idős veterán. Majd egy 100 forintost az apja homlokára csapva, elsietett. Úgy már vacsora felé járhatott a polgármester, mikor elébe állt a legkisebbik kisfiú, kinek az állán alig pejhedzett a Rózsi. Kinek feje akkora volt, mint akit már 4 éven keresztül vallattak. Így szólt. Idősapám, Hogy szakadna magára, így mázsa szar. Hát, hogy van az, hogy a kis húgom a szalajártás titkárnője, és még egyszőse volt terhős? Válaszoljon, ha van még egy kis szattyán a petrencéjén. Ezzel fogta magát, és nem engedte el. Húzta akár az időt. Kis idő múlva hatalmas dörrenés hallatszott. Ó, ez csak a babcöm Jankó lehet. Gondolta magába. Mög is jelent még hozzá nyomtatásba. Kérdezi az öregemből. Daj, anyas vagy. 13. Akkor mi félbevágott aradokbú mögéltjük egymást. Ó, hogy a Franz Ferdinand szarja lenevetett, és robogva ott is maradt. Aztán ezen akkorát nevettek, hogy órákig rotyogott a klotnadrágjuk. Csak úgy kongott a külesön érlelt jobbágyfink a pisamarta lábukon. Aztán mindenki egymás élődtek, ásó kaka és a budi papír választerő. Volt ott a kérem szépen, dínom-dánom, fisi-fosi, hugyi-bugyi. Aztán egymás hasát fogva nyomkodták a nevetésű a remésztőgödör felé. Na, itt a vége, foss el vége.

0: Isten nem lesz baj, majd megjön a havig Zsolt. Főnök nincs itt?
1: Nincs.
0: Jó, mert mondta, hogy menjek el, takarítsam ki a teherautóknál. Hát mondom, hogy a háborús időszakban nem takarítom ki, fölrobban az autó. Jó, Isten. Na, múltkor, rövid távú söprő. Múltkor voltunk ezzel az állattal, bár a főnökkel voltunk, egy ilyen nagyszomszédos baráti országok nagyszomszédos baráti hadgyakorlatán. Hát egy ilyen nagy szomszédos baráti országban. Aztán volt ott egy fiú, aki nem volt magyar. Oroszul beszél, és mondta, hogy náluk is volt nemrégiben 5 évvel ezelőtt ilyen nagy hadgyakorlat, hogy majdnem sikerült. Igen, mert állítólag azt mondta a gyerek, hogy már 6000 méter magasságban repültek a sugárhajtású gépekkel Kijev fölött. 6000 méter, az nagyon messze van, hát leesni is nehéz. És azt mondta, hogy egyszer csak az egyik pilóta azt vette észre, hogy a jobb oldali kis ablaknál kívülről befele integethet egy felkendős öregasszony. Lába előtt meg ott volt alatta a seprű, ugye? Hát a pilóta meg nagyon megijedt, mert nem tudta, hogy mit kell csinálni. Aztán visszakopogott az ablakon, azt mondta, hogy ne arra ugye már nénike maga, boszorkány. Szóval, de úgyis édesfiam, takarítanő voltam Csernobilban. Nem, ez hülyeség, én se, nem. Nem hiszem, mert addig nem lehet ott fönn, meg minden, nem. Nem, viccelte, hülye vicc volt. Másodszor meg, amikor voltunk megint ezzel az állattal, a főnökkel voltunk. Na, csak nem úgy állat a főnök, nem. Nem úgy állat, hanem a felesége szokta mondani, hogy kicsin kis bogárkám. Hát, a bogár egy állat, ugye, ott mászik, az rálít. Aztán voltunk egy ilyen kötelező, ez a fél éves kötelező szűrővizsgálat. Tetszik tudni, amikor kiveszik az ember tüdejét, forró víz, szűrőbe belerakják, átöntik rajta, az a nagy macera, de állítok megéri. Én nem tudom, mert mindig hátul vagyok a sorban, addigra meg már este van. Szóval voltunk a főnökkel egy ilyen kötelező vizsgálaton, mindenkit fölöltöztetett, rendesen voltunk az egyenruhában, főnök is beállt előre, hát a főnökön meg a szép régi egyenruha volt, mindenféle kis izékkel, bizbasz, csillagszóró, meg vállapok, meg füllapok, aztán még a régi sapka volt rajta, tetszett tudni, hogy ez a csillag, hogy előbb hazataláljon, aztán a főnök megy elől, hát erre jön vele szemben az orvos. Fehér köpenyben volt, de megismertem, mert homlokán ott volt a sapka lenyomat. Aztán orvos meg kérdezi tőle, hogy na mi van, főtörzs úr? Főnök meg lekapta a sapkáját, és ott ült a fején egy béka. Erre megszólalt a béka, nézze már meg, doktor úr, mi nőtt a seggemre?

0: meg! A lélegzete maga szaráz. Húzzon ide, mint a vadliba. Azt hiszi, nem adom, hogy mit kattogott meg brekegeti? Mi van a békával?
1: Fiúk, mi van a békával?
0: Ne játsz itt a bazári majmot, függelemsértésé főjelentem. Miket beszél maga rólam? Hova küldtem magát, maga elfuserált Neptun? Hogy néz ki maga? Hova küldtem én magát? Hova küldtem én magát?
1: Hát a főnök úgy elküldött...
0: Na. Mit mondtam magának, hova menjen takarítani?
1: Menjek a teherautóaknára.
0: És miért nem ott van?
1: Mondtam, féltem, főrobbant. Akna.
0: Mi van a kezébe?
1: Görcs.
0: Hogy néz ki ez a motoros fóka? Hogy néz az ki?
1: Tiszteltem, ez alacsony növésű, és rövid sportosra levágattam a frizuráját.
0: Elég volt? Az mi ott a?
1: Eszköz.
0: Mi a neve?
1: Csődör. Vödör.
0: Azt mondtam, hogy hívják?
1: Szabó Ákos.
0: Nem magát! Maga fatokű lepkevadász, mondták már magának?
1: Most így.
0: Herélt agyú hullarabló. Hány részből áll a vödör kopasz? Ne nézzem, mint aki nem látott még hülyét, gyerünk! Hány részből áll a vödör, azt kérdezted? Kopasz, hány részből áll a vödör?
1: Hát a kopasz vödör, mert hogy haja nincs, az három részből áll, ugye fejtor, potrog. De mivel ezt mi a BM-től kaptuk kölcsön, ennek még van füle is, tessék. És ez ugyanúgy viselkedik, ez a BM-től kapott vödör, mint egy magnó. Ez mondja, fölveszi a hangomat! Utána, mint a magnót le lehet törölni.
0: Mondja, kopasz maga normális?
1: Református vagyok, tiszteltem.
0: Kopasz, mit tart a vödörbe?
1: Kisebb dolgokat, teknősbék, a papagáj, apró rákcsálókat.
0: A vödörben nagy dolgokat kell tartani, kopasz.
1: Tessék fölé guggolni.
0: Megfogja, leteszi a vödöröt, a kincstári vödör, gyerünk. Még leteszi. Ide leteszi. Megfogja a motoros fókát, neki támasz a 9-fokos szögje mellé áll a surranóval. 9-fokos szögje zárja be mellé a motoros fókon mellé, oda teszi a vödör mellé, mellé a motoros surranóval, bezárja a 4-fokos zárja be a vödörrel együtt.
1: Ha ezt az egy mondatot még egyszer megteszem ismételni, mert fölfogtam, csak hogy lerakjam a szoftverbe.
0: Ki verte meg magát?
1: A szoft. A puhábbik.
0: Ha nem is tudtam, hogy a szoft az vert.
1: Na, persze, nem csak a szoft, a hard is. De az keményebbik. Az már nehéz.
0: Ma mind a kettőt lecsukatom. Na, tegye vissza izébe. Támaszta nekem ott, nem oda te, a másik oda te, a motoros fókat. Másik oldalra tegy oda! Másik oda tegy, úgy néz ki, mint egy kilövő állás. Tegy oda vissza. Másik oldalra, nem oda, arra, 45 fokhoz, azaz. Mellé áll a suradó. Hogy néz ki maga? Hány számmal nagyobb az a rohadt nadrágja? Ember, hogy néz ki maga? Hány számmal nagyobb a nadrágja?
1: Tiszteltem, inkább nagyobbat kérek mindig, mert azt mondták, roham esetén bármi beleférhet.
0: Maga a zenés családból származik, az ott tárogató, vagy mi az Isten?
1: Slicem ki van, gombor, elnézést kérek, csak azt mondták...
0: Opera kedvelő, nyitány a varázsfuvolához, mi?
1: Azt mondták, hogy ettől még lőhetek.
0: Ettől még mit csinálhat?
1: Ettől még lőhetek, lőhet. Gyerek nem lesz, azt mondták.
0: Gyerek nem. Hát abban a két golyóval, azt nem tudom.
1: Ne, van tartalékban még négy.
0: Maga volt az a hülye, aki bement a kocsmába, mi?
1: Hát nem, én nem nagyon járok oda, ne. Ritkán.
0: Mikor is eltávon hát elmentek négy dalszakért, az bementek a kocsmába fröccsözni.
1: Nem igaz, sört itt. Ujjaj.
0: Na maga hullarabló, szép kis alak maga, hát, hogy művelődne, meg olvastad, hogy néz ki. Miért nem fűzi be a súranóját? Hajon előre, és fűzi be a súranóját.
1: Tiszteltem, édesanyám azt mondta, hogy ha idegen férfi van mögöttem, soha ne hajoljak előre. Tetszik tudni, nálunk még otthon a gőzfürdőben is a szappant szurkosbottal vesszük inkább föl. Hát éjszelére nem tetszik tudni, nem nagyon, szóval bekandikál valami hátulról. Valami köbgyök vagy. Tetszik tudni, mire gondolok. Nem akarok itt részletekbe menni, mert boldogan csak nem akartam.
0: Maga feje valahogy a zsebre vágott kézzel van?
1: Nem, most raktam csak zsebre. Ja, tényleg.
0: Ha jó, rendesen.
1: Tessék, parancsol.
0: Tűzvédelmi riadó esetén mi a teendő, jelentsen?
1: Tessék szívesen lenni a tűzoltótól meg...
0: Vigyázz! Innentől kezdve hadbíróság! Tűzvédelmi riadó esetén mi a teendő a körletben, jelentsen!
1: Tisztelt elnök, tűzvédelmi riadó esetén minden éghető dolgot azonnal ki kell dobálni ablakon.
0: A szakaszvezetőt miért dobta ki?
1: Féltem, hogy meggyulladt.
0: Ne vacogjon itt nekem! Maga hülye pingvin fejű. Négy gyulladt volna meg a szakaszvezető?
1: Hát a rőzse szakaszvezető.
0: Nagyon vicces, mi? Három hét laktanya fogságot kapott. A mulkó volt kettő, az már öt.
1: Tíznél iszunk.
0: Álljon rendben, hogy, hogy néz maga ki? Mondja meg.
1: Köszönöm szépen.
0: Hogy néz ki maga?
1: Nem tudom most.
0: Mi volt a múlkor az eligazításon? Mondtam, hogy menjenek el, olvassanak, tanuljanak meg, kukák lesznek.
1: Tiszteltem, ott voltam végig, mindent végig olvastam.
0: Ott volt maga, végig
1: olvasott. Én nem lógok, főnök.
0: Ki volt? Ki volt Attila?
1: Hát nekem mondja, főnök. Hát szegény az úgy ki volt, hát úgy csurgott a hátán a
0: külön. Hun!
1: Hát hun, hát a kert végében, mikor futkosott. Hát én láttam, főnök, maga kergette meg.
0: Mi volt a hunok fegyvere?
1: Na most ez azt tetszik én, hogy nem voltam ott. Ott voltam, mert én osztottam neki. Hát a kapuban elkaptuk őket.
0: Mi volt a hunok fegyvere?
1: Tiszteltem, ott annyi minden volt. Hirtelen, ami eszembe jut, csak úgy mondom.
0: Mondja, mi volt a hunok fegyvere?
1: Először volt nekik egy olyan, amit ilyen kifli alakú, azt eldobták, és visszajött megvalazva. Azt Ausztráliából kaptuk kölcsönbe.
0: Hogy hívják azt?
1: Hogy hívják? Hát kifli. Hát, vagy, most nem tudom, most a kommunisták után minek nevezik majd el, de...
0: Guberánnak.
1: Guberánk?
0: Guberánk.
1: Guberánk. Így, az lehetett.
0: Milyen ezt, fegyver volt még a hunoknak?
1: Volt kihúzhatós briós, és ha jól emlékszem, akkor volt egy szekérlőcs támasztó, és amire ráhúzták az offset. Na most, persze nehogy olyankor süljön el, amikor nem lehet. Tetszik, hogy a coitus interruptum, meg nem tudom mi volt. És akkor...
0: Az egy római hadvezér volt, mi?
1: Az így van, vitte a Cézárt elől magán, így rajta. Aztán, ha jól emlékszem, még voltam... De ne tessék azt mondani, hogy nem voltam ott, mert ott voltam.
0: Milyen fegyverük volt a hunok?
1: Kelempász madárkeresőgép. Kelempász madárkeresőgép, amikor megkereste, akkor megörültek neki, mert ritkán hallottak, hogy kelempász madár.
0: Milyen fegyvere volt a hunoknak, még egyszer megkérdezem.
1: Tiszteltem, tovább folytatom. Volt egy nagy darab fanyul.
0: Fanyul.
1: Igen, mert először zergével próbáltam.
0: Zergével!
1: Csak nem szereztek hozzá a zergetollat, pedig az kellett volna. A zergetoll, és a fanyulba bemásztak, a akkor hirtelen hátat
0: fordítottak.
1: Nem ettem semmit. És utána a fanyulak meghúzták a fülét, pogy, mondta azt hátul, és akkor szembe kapták. És akkor, amire nem is számított a főnök, még volt olyan fegyver, amit el sem merek mondani.
0: Szekérlős tologató, mi?
1: Azt már elmondtam, főnök.
0: Elmondtam.
1: Például a fűszermaglövőgét. Ami technikailag kínai specialitás.
0: Kínai specialitás.
1: Igen, mert hirtelen, ahogy kilőtték, mindenki ferde szemmel nézett az ellenségre.
0: Nem tudok magában mit csinálni. Világosan elmondtam, mi volt a hunoknak? Lándzsa.
1: Lándzsa, finja, ninja, minden volt neki. Főnök.
0: Hogy jön ide a ninja?
1: Külön vonatta, nehogy felismerjék.
0: Nyíl!
1: Nyúl, nyál!
0: Ne nyámjogjon! Mibe tartották a hunok a nyílveszőt, kopasz?
1: Tokja volt, főnök!
0: Hogy hívták a tokot?
1: Hát, hogy hívnak
0: egy tokot? Mondta, hogy hívták azt a tokot?
1: Hát, hogy hívják?
0: Na, hogy hívják? Tegez!
1: Basz ki, akkor se tudom! Szevasz!
0: Milyen bratizás?
1: Szevasz, apám!
0: Mi az, hogy szevasz, apám? Hol él maga? Maga emberevő! Maga majmok bolygója, hol él maga?
1: Mégse lehet.
0: Miről beszél maga? Ha mi van az én vállapomon?
1: Jelzések.
0: Milyen jelzések? Persze, én megyek Márjanosztrája, mint turista út, mi? Mi ez a három csillag?
1: Három csillag.
0: Mi az?
1: Hát jó konyak.
0: Mi az én megszólításom?
1: Édes öregem, ha már így össze... megisszuk a pertlit, nem?
0: Minek néz maga engem?
1: Hát, ha azt most itt elmondom. Még két hét lenne.
0: Na jó, vigyázz bal.
1: Ott állok.
0: Figyelem!
1: Tessék.
0: Jobbra!
1: Arra van, tudom, nem erre. Csak meg akartam kérdezni, hogy arra van-e.
0: Melyik az a mocsok jobb keze, maga X-szábú lavorfejű? Melyik az a mocsok jobb keze?
1: Főnök!
0: Melyik az a mocsok jobb keze?
1: Valaki ütöget hátulról, fedezzen!
0: Tudja, ki fedezze magát hátulról? Az a bábolnai csődön nagyapukája. Maga idióta. Hány éves volt 6 éves korában?
1: 2! De jó!

tévézni az ágyból. Na ez a csúcs nekem, és semmi torna reggel, a szól a vekkerem, órákig a kádban, közben hadd zenek.

0: Hát én csak akkor azt tudom mondani, hogy minden kedves hallgatónak, aki hallgatja a Mercy Rádiót, terjessze mindenhol, mindenhol, hogy mindenki kapcsoljon oda, ha jól akarja érezni magát, és a magyar zenét akar hallgatni. Én csak ezt tudom mondani. Hallja a Mercy Rádió!
1: Ma este a klubban Kovács András Péter, Szupkai Viktor és Kőhalmi Zoltán. Hölgyeim és uraim, az este házigazdája ma este Kis Ádám. Jó szórakozást!

szépen, köszönjük szépen. Újra itt van a Schoder Klub. Eltelt a nyár, hál' Istennek, úgyhogy folytatjuk. Innen Kis Ádám vagyok, vagy Kovács András Péter, vagy Szupkai Viktor, vagy Kőhalmi Zoltán. Ezt mindenki döntse el otthon a tévé előtt, a nappaliba. Hát nyár elmúlt, át kell adnom feldolgozhatatlan számomra. A Balatonon láttam kiírva egy táblám. Dinnye 100, melóne 120.

0: Nem mi, hanem mi van? Hát én nem vagyok öreg. Nem vagyok annyira öreg, de az én időmben még az volt, hogy nem mi, hanem tessék, nem? Az már nem menő. Na, tessékről jut eszembe, tessék, itt van nekünk egy műsor. Most már az nem menő, hogy idegeneket összezárunk valóságsóba. Most már sztárokat, celebeket kell összezárni valóságsóba, mert most már, de ez jó, mert nem termelünk ki újabb VV ágicákat, tehát ebből a szempontból jó, mert azzal gazdálkodunk, amink van. Na most karanténba vitték őket nagyon messzire innen, hát élőállatszállítás jut erről az eszembe. Celebek, menjetek. Na most mondták, hogy rengeteg félelmetes dolog van benne, hát én egyrészt láttam, de a legijesztőbb az Horváth Éva volt reggel. Tehát őneki olyan olimpia volt a szeme alatt, hogy most ez Pekingből, vagy mi van. Na most Benkő Dániel az mesztelenkedik, de a sokkal gázabb, hogy félreértem ezt a feladatot, mert a saját gyíkunkat nem fogdossuk élő adásba, tehát, mert ő lazán kiverte, mert nem bírta 8 napig, tényleg, adásba kiszedte, a Gyérheni, meg azt mondta, hogy ez a Pártosi Sanyi, hogy ez micsoda ösztönember, ő még ilyen ösztönembert nem látott. Hát mondjuk őt is ritkán látják a Vasasba szerintem, így a birkózók között. De hogy mit hitt, hogy törékeny ez a Sanyi? Vagy nem tudom, hogy egy visszahúzódó birkózó? Egy pici bejátszást hoztam erről, nézzük már meg, mert Sanyi beindult.
1: Nézd meg az ujjamat, te már. Látod, hogy nincs rajta bőr?
2: És ez minek köszönhető?
1: Minek? Mert belenyúltam a parázsba, meg, és ezért rántottam el a kezem.
2: És
1: ezért...
2: én segítettél?
1: Nem segítettél.
2: Hát én... minek nyúlkálsz a parázsba?
1: Miért nem mész el az anyádba? Miért nem mész el az anyádba?
0: Miért mész el az anyádba? Milyen jó el vannak, nem? Szegény Benkő, hova menjen a dzsungel közepén az anyjába? Nem lettem volna helyébe, meg. Hát ez másnap nem, hogy két vára fekteti tábortűzre, meg. Hát ez... betakarja parázssal, nesze aludjál, köcsök. Győzik az óriási, tehát az mindentől retteg. Borej, a szúnyog, ott jön a szúnyog! Mindentől retteg. Sőt, bevezette a nagyon kígyó fogalmát a média történelemben. Borej, ez nagyon kígyó. Hát egy újabb bejátszást hoztam, hogy lehet a mennyből a pokolba kerülni. Győzik-e, játszik, bátorság próbán.
3: Kettőször kell pörgetned. Először azt kell kisorsolnod, hogy melyik küblit nyitott ki, vagyis melyik állatot és csillagot fogod meg. A másik pörgetéssel pedig nagyon egyszerű, azt kell kisorsolnod, hogy a tested melyik részén viszed át az állatot abba a ládába. Okay. Mehetünk, pörgethetünk megint először a pirossal.
1: Nem! Csillag! Egy porcsillagot kaptam! Kaptam egy csillagot!
0: Várjál, ezt figyeld!
1: Köszönöm Istenot!
0: Azt hiszi, mennyben van, figyelj!
1: Kaptam egy csillagot! Van Isten!
4: Csak az a probléma...
1: Kaptam egy
4: csillagot! Győző. Az a helyzet, hogy először az állatot pörgeted.
1: Aha. Ja, hogy ez az
4: így
1: állatot
4: van,
1: jelzi.
4: Az
1: a
4: kígyó.
1: Ez meg egy kígyó!
0: Az meg egy kígyó!
3: Ha pörgetsz, akkor téz a csillag, anélkül, hogy el kéne minden az állatot. Tehát kell még egyet.
1: Akkor most várjatok, akkor most a ki... Jaj, nem, a hagypörgessék van, még egyszer ne kígyózzatok ma.
0: Ugye? Az ösztön a dzsungelben. Morel, még egyet hagypörgessék. Hát óriási. Van ez a délutáni celeb show, amit Lilu vezet. Abba benne volt, hogy SMS csíkon alul írta egy rajongó, hajrá Győzi, nagyon sok szint viszel a műsorba. Hát maximum egyet szerintem. Én meg azt mondom bátorság próbának, feküdjél le Falusi Mariannak. Nem tudom, hallottuk-e? A Madártani Intézet fecskéket. Repülőgéppel szállít Tunéziába. Ezek a szegény fecskék már nem tudják, hogy hova kell menni, meg olyan globális felmelegedés van, már repülni se tudnak. Minket miért nem visznek Tunéziába, baktus, tényleg? Hát, nem vagyok fecske, de így tényleg elmennék. Na most az a durva, hogy így elképzelem, hogy ülnek a fapadoson a fecskék. Welcome on board, dear fecskék. Exit this side and this side. Kapitány köszönti önöket. És így az a durva, hogy mondja az egyik fecske, hogy Mi van, zuhanunk? Azt mondja a másik, hát repülünk. És így elképzelem, hogy a végén a Boeing egy ilyen drótra száll le a többi fecske mellé. De mondjuk remélem a fecskéket visszahozzák. Néztük az olimpiát, volt egy ilyen rendezvény, olimpia.

0: néztük. Baló György, mi az Istennek kellett volna? Én ezt nem értettem. Tehát rájöttem, az ő szája volt a hatodik karika. Tehát ez a... De olyan lényegtelen információkat mondott összefüggéstelenül, tehát ez a...
1: Az otthoni idő. 5 óra. 5 perc.
0: Hogy én ismerem az órát, Gyuri, meg azt mondjad már, hogy ki fog futni, meg úszni, meg ilyesmi. Egy haverom is nézte, Tomi, az olimpiát, de nem értette. Tehát nem annyira bonyolult olimpiát nézi szerintem. Tehát ülni kell a tévé előtt, ezt mondani kell, hajrá magyarok, nem? Ennyi szerintem az egész. Tomi nem értette. Úgy hívott fel, hogy láttam-e, hogy a Szlovák Lacika aranyér, mert nyert. Mondom, te melyik csatornát nézed, ne haragudjál már meg. Mondom, még egy csehszlovákkal talán lett volna esélyed. És amúgy is ezüstöt, tehát csak a Lacikát találta el. Cseh László, mindegy. Szerintem a legidegtépőbb sport az női kézilabda. Tehát tényleg 28 percig jók vagyunk, királyok vagyunk, és 2 perc alatt kapunk 43 gólt. Én nem csodálom, hogy ez a Mocsai berekedt a 20 év alatt, hát hogy kell ezekkel ordibálni. Viszont egyetlen egy gyönyörű, csodálatos győzelmünk volt, a románokat megvertük, a románokat megvertük. Hívom Tomit, öcsém, láttad, megvertük a románokat. Hol? A Blahán? A tévében, öcsém, olimpia van, nem nézed? Ja, ő nézte, csak nem látta, hogy azok románok, tehát ő ennyire néz. A Phelps meg van, mint ember, hát képződmény, és ezt csak kizárt ünnére használom még ezt a szó, összetételt. Megvan ez a Phelps, hogy 8 aranyérem, 8 világcsúcs, 8 kéz, és úszik, mint az állat. Na most én arra tippelek, hogy hát így az amerikaiak megnézik, hogy hanyas pályán úszik Phelps, mondjuk 4-es, és oda mennek hajnalba, és így beetetnek, mint a horgászok. Megy a tápra Phelps, mint az állat. Mondjuk a vége van a versenynek, akkor visszazárják egy nagy akváriumba. Psss, na itt úszkálják. Jövünk, hónap után van a 200-as döntő, addig itt úszkálják. Nem véletlen, hogy fel van hajtva a gallér, amikor diátadó van, a kopoltyú, viccesz? És mindig azt mondják, hogy gratulálunk Phelps, nyeltél? Hát én nem csodálkozok, hogy ez ilyen. Kérdezték Phelpset, mitől fél a vízbe? Hallottuk? Mit mondott? Cseh László. Tehát érted, fehér cápa bekaphatja. Szívgörcs, mehet a picsába, ha Cseh László, attól rettegek. Jamaika, hogy fut? Ezen kiakadtam. Lemegy a madárfészekbe, akkor 83 perc ilyen hátkörzés, utána nyak. 20 perc bemelegítés, utána 10 perc legugolás. Utána legugol, 5 perc teljes csend, majd ennyi a futás, tehát a csávó 4 éve erre készül. Jó, utána még 3 tiszteletkört így fut integetve, de olimpiai csúcson belül van az is, így előre. Na jó, ha kimegy zászlóért, akkor 10-0-4, mondjuk, akkor kicsúszik. Aki ebből a műsorból ma nem csúszott ki, az Kovács András Péter. Fogadjuk, nagyon nagy tapsal szeretettel.

0: Köszönöm szépen. A tavalyi évadhoz képest egy apró különbséget észre lehet rajtam venni. Mondjuk, aki még nem látott, annak úgy, ahogy vagyok, egy nagy különbség vagyok. Tehát kitaláljuk, mi az? Hajam. Nincs hajam. Van, vagy jó, ott van az, csak rövid. Nem, az történt, hogy hát levágattam rövidre, mert hullik, és most azt csinálom, hogy minden reggel ilyen műszálas cuccal átdörzsölöm, hogy ami kihullik, az is fönnmaradjon. Ez az új trükk. Én vagyok egyébként az első humorista, akinek pufizták a fejbúbját. Tehát ilyen még nem volt. Tényleg így a sminkbe kis izével alapozom, mint a Benny Hill Show-ban. Tehát ideig jutottunk, gondolom azért, ha meghajolok, ne csillanjon be, mert mondták, hogy így forgóból izzadok, úgyhogy... De most új hajam van. Az van, hogy hát gyerekkoromban nem hittem volna. Tehát oviba a tesztoszteron volt a jelen, érted? És anyám engem figyelmeztetett, hogy öreg, hordjál sapkát, meg kopasz leszel. És mondom, ez egy hülyeség. Hát simaszkot se hordok, mégis van szemöldökön például. De hát sajnos igaza lett, mert pár éve észrevettem, hogy így Miki egeresedik fölfelé. Így hívják, ez a fodrász szakszó. Na most, a helyzet rosszabbra fordult, konkrétan Kulka Jánososodik. Ez a férfiak tudják, ez azt jelenti, hogy ami innen föntről eltűnik, az pár év múlva majd az orromból fog előkerülni. Hát vagy a fülemből, de én már, hát képzeld, így ezt csak előfigyelsz Scooby-Doo, tehát tényleg... Én már Walkman-nem veszek. Nem, és tehát nekem ezzel a fejjel fodrászhoz járni, az a kínok kínja, tényleg. Tehát így mindig beléptem, rám néz. Szia. Segíthetek? Hát mondom, igen, egyre kevesebb hozott anyagból kéne kihozni, mégis a maximumon. És akkor így elkezdi a hülye kérdéseit, hogy és milyen hajat szeretnél? Hát szökként göndött, fürtösett anyukám, minden. Vág le, az is elég. És akkor így nyírja, azt mondja, hogy a tarkodnál milyen legyen? Hát nem tudom, életemben nem láttam még a tarkómat. De... Nem tudom, hogy néz ki a tarkó. Van, aki már látta a tarkóját? Nem tudom. Tehát egyszer egy nagyon részegen egy házi buliban majdnem sikerült megnézni. De, ha megnézed, most is háttal állok neki. Tehát nem tudom. Nem tudom, hogy néz ki a tarkóm. Meg azt mondja, hogy van ez a hentes fodrász, hogy mennyit vágjunk? Hát mondom, 1 centit. Kettő lett, maradhat? Meg így haverkodik, hogy és te mivel foglalkozol? Hát mondom...
1: Humorista vagyok. És te? Akarsz gyorsan meggazdagodni?
0: Igen, akkor tempó. Szóval nagyon nehéz. Nagyon, és a végén így megkérdezi, hogy rakjunk rá valamit? Igen, sapkát anyám, mert... Úgyhogy most jutottam el arra a pontra tényleg, hogy lenyomattam az egészet, és hát fogok ide tetováltatni egy debreceni zitát, és addig fog gyúlni, amíg soma nem lesz belőle. Ez az új elképzelés. Most soma, én is nézem ezt a celeb vagyok ott. Hát nagyon durva. Tehát én is olvastam az újságból, hogy Benkő Dániel önkielégített. Ha mondjuk abban a mezőnyben én sem bíztam volna másra. Érted? És akkor magyarázd meg, hogy hidd el, a kígyó jobban fél tőled, mint ettől. És mennyire durva, hogy elutaztak Argentinába, itt meg válság van, érted? És nincs egy brókere, a lakáshitele megy a francba. És milyen szar lesz majd itthon is erdőbe lakni? Na mindegy. De van nekem egy műsor ötletem, hát Nagy Anikóra alapoznám majd olyan 40-50-60 év múlva. Hát ilyen lakatlan szigeten idős bácsik udvarolnának neki, és az lenne a címe, a Nagyi. Augusztus 20-án egyébként nem voltam itthon, én Pekingben voltam kinn az olimpián, a Kossuth Rádiót tudósítottam, teljes titokban, tehát szerintem van, aki hallott engem. Úgy mondom én, de én nagyon jól éreztem magamat egyébként. Nagy kérdés, hogy miért pont engem küldtek ki, mert nekem ilyen vicces szempontból kellett tudósítanom, egyéb szempontból se tudtam, én tök hülye vagyok a sporthoz, de tényleg, tehát szoktam mondani, hogy nem értek a focihoz, de Sennát szerettem. Tehát... Jó van, más se ért a focihoz, jó van. De az a durva, tényleg nekem például a foci VB-ből, a brazil csapatból, akik hát azért klasszisok, nekem mindössze annyi maradt meg, hogy van egy pisi színű mezben egy kakanevi csatár. Tehát góleredmény ne is kérdezz. Meg még annyi, hogy volt ez a Ronaldinho gyerek, tehát ezzel a friszkójával, meg a furcsa fogával, abban a sárga-kék mezben egy az egyben Nesquik nyuszi. Egy az egyben. És amit én bírok, amikor így mutatják közeliből az arcukat így himnusz alatt, az az erőlködés, érted? Így arcol-arcol jár, közben hallod a himnuszt.
1: Feri, ez nem a himnusz.
0: Na mindegy, hát így ki lettem küldve Pekingbe tudósítani. Nagyon nagy volt, föl voltam készülve, izgultam. Előző nap elmentem egy hepatitis védőoltásra. A doktornő mondta, hogy két mellékhatással kell számítani, be is jött mind a kettő. Az egyik, hogy úgy bedurran a karom, hogy rettenet, és tényleg ennél hátrébb nem tudtam tenni. A másik mellékhatás, hogy egy brutális hasmenés.

0: Úgyhogy, hát másnap reggel kérdezték tőlem a check-innél, hogy akkor folyosor vagy ablak mellé. Mondom, fél deszkája legyen az a lényeg, tényleg. De érdekel. 300 kínaival utaztam egy gépen, azok úgy állnak sorba, apám, nulla intim szféra. Így, érted? 6-20 centit már nem sorbálsz, bámészkodsz. Már egy hatagú család be is farult elé, tehát nagyon résen kell lenni. És hát Pekingről azt kell tudni, 17 milliós város hatalmas. Tehát lenéztél a repülőről, Havanna lakótelep 100 az egyhez. De ilyen brutál nagy. Tehát olyan nagy, tehát most az olimpiai falut se úgy kell elképzelni, hogy hát templom önkormányzat cukrászda. Ez a klasszikus. Én egy 30 emeletes ház 18. emeletén laktam, ahova a lift 20 másodperc alatt vitt fel. Tehát tényleg, én beléptem, a lift kínai rám köszönt, én zavaromba elkezdtem alkudni. Megnyomod, és így zup, tehát tényleg már ott voltam a hepatitis szomban, kirakok egy freskót, tényleg most már. Valami lesz, lefele meg, hát a derékszíjad van, akkor szabad esés, ha a hózentrógeret megszívtad bungee jumping. Úgyhogy életveszélyes a lift, és 100 000 önkéntes leste minden lépésünket, akik között én 3 hét alatt 2 új arcot különítettem el. Azokon is azt hittem apja, fia, de teljesen, mert totál meg voltam zavarod, érted? Fölraknak a buszra, megyek 20 kilométert leszállok, hát ezek itt vannak. Hogy meg lett ez szervezve, apám? Hihetetlen. De tényleg, és a férfiak között, tehát én voltam a yeti, tehát náluk ilyen zéro arcőrzet. De tényleg, próbáltam venni borotvát, és a közértben csak ilyen egyszer használható, eldobható borotva van, mert tényleg csak egyszer használja. Tehát így megveszi, 17 évesen lehúzza, kész. Na és ezek az önkéntesek felügyelték minden lépésünket, a táskát minden reggel ilyen röntgennel átvilágították, mondom, valami nem lesz rendben, elküldik ultrahangra is, tehát tényleg vért vesznek, folyadékból kortyolni kellett, hogy nehogy bomba legyen, mondom, tényleg nagy védelem, tehát egy kort nitroglicerint simán elhordok a pofazacskommal, mindegy. És egyik reggel ásványvíz volt, másik nap már villantom a kezembe az ásványvizet, hogy már itt van nálam, de akkor is kiszúrtak valamit a táskámba, kinyitom, nem fogjátok elhinni, mit szúrtak ki, a naptejemet. És így kiveszi és dugja az orrom alá, hogy please sir, please sir. Mondom, jó, vagy hepatitis védő volt társra, tehát ráhörpintek végem, de ezt mondom, nem baj, legalább ásítás közben ma már nem fog lebarnulni a szájpadlásom. Én nyertem egy nagyot, korcsoltam a naptejből, de nem értem legrosszabbul, mert kinéztem oldalra, és azt láttam, hogy egy amerikai újságíró nő hatalmasat harap a rúzsából. Úgyhogy biztonság az volt, fergeteges sportközvetítések is voltak. Hát a legemlékezetesebb ugye az a bizonyos boxmeccs, ahol Szántó Imre bácsi instruált a pimpát, amit a televízióban Gundel Takács Gábor közvetített, a rádióban pedig Sipos János. És miért kell rádiót hallgatni? Mert Sipos Jánosban az évek és a rutin tovább dolgoztak ott, ahol Gundel Takács Gábor megakadt. A következő történt ugyanis, mondta Gundel is, meg Sipi is, hogy most pedig hallgassunk bele, hogy milyen jó tanácsokkal látja el Szántó Imre bácsi pimpát. És a következőket hallottad, üsd meg, mert megbaszhatjuk mindenki kutba anyját. És hát Gundel Takács itt megakadt, Sipi tovább tudott menni, és azt mondja, most Öcsi bácsi azt mondta az ökölvívás nyelvén, hogy vedd fel az ütéstávolságot. Szóval fantasztikus volt, és hát Ádám már említette Phelpset és Boltot, én láttam mindkettőjüket élőben néhány méterre tőlem. Tehát nem az, hogy nem akartam közel menni, őket nem engedtem volna magamhoz közel. Na most a Phelpsről nekem van egy olyan elméletem, amit még ott kint gyártottam, hogy szerintem ő is, mint minden igazi zseni, hát magyar származású, és papája idősebb Flex Mihály 75-ben ment ki egy kis arizonai atomerőmű mellé, aminek a hűtővizében hát a kis Michael is sokat úszkált. És hát 12 évesen elveszítette az egyik lábát, de még így is maradt neki kettő. Hát Bolttal kapcsolatban meg tényleg hihetetlen egyszerűen, hogy hogy futnak ezek a jamaikaiak. De ez a kérdés, hogy miért? Mert hogy az afrikai gyerek gyorsan fut, az világos, mert vagy az oroszlán mögött fut, vagy előtte. Tehát sok variáció nincs, meg a mongolok is, érted? Benne van a kumisz, rohan az erdő szélére. De egy jamaikai? Tehát mi stressz lehet az életében? Basszus, bekapta a Bob Marley-t a magnót. Tehát így... De most komolyan, tehát... De a legdurvább, amit el tudok képzelni, hogy így valaki reggel a marihuána ültetvényre, és így hátrafordul, basszus, ég a kunyhó, a spangli! És hát zárásképpen van egy ilyen vízióm Kolumbusz Kristófról, mert hogy Amerikával együtt Jamaikát is Kolumbusz Kristóf fedezte fel, Tehát azt képzeljük el, hogy milyen lehetett az, amikor Kolumbusz Kristóf partra szállt. Tehát így fölsiklik a csónak a fövenyre, ezek szállnak ki ilyen sejemruhába, combcsizmába, püspök jön kereszt, füstölő minden, a jamaikaiak meg így állnak a bokrokba. Ez milyen cucc! Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen, köszönöm, elég lesz, köszönöm, köszönöm. Jártam Horvátországban nyáron, azért ez fura hely, tehát az, hogy már lefenyén elédúrik a vámosz.
2: Van valami bejelenteni valója?
1: Hát én az ilyen labdákat lecsapom, tehát annyit mondtam, megdugtam a nagynénédet. Olyan arcot vágott, hogy nem azon lepődött meg, azt mondja, a nagynénémet. Tehát, nem azt, hogy megdugtam a nagynénémet. A miért pont a nagynénémet? Hihetetlen. És Horvátországban mindenki monokinizik, de nagyon durva, még a nők is. És vannak azok a lányok, akik eltakarják, hogy nincsen mellük, meg vannak, akik nem. Jó, nem mintha zavarna, csak így azért fura. Fura egy picit. Kérdeztem egy magyar csajt, hogy miért jó monokinizni. Hogy bal ne legyen a cicim. Mondom, szuper. És ezt otthon kilátja, édesem. Senki. Mondom, most ezért látja egész Horvátország, meg fél Magyarország, ugye mindenki odajár. Nem baj, barna a cicie. De úgy mindenki monokinizik, hogy a jóisten lenézett rám az utolsó nap, és mellénk ült a sziklára a két nyugdíjas néni. Nem voltam rá felkészülve, tehát csak így gombolja. Ledobták az otthonkát. Nem akarok senkit megbántani, de olyan mellindák. Olyan ijesztő volt, hát úgy ugrottak be a vízbe, hogy berogták a mellüket, utána másztak. Nem ez volt a durva, amikor jöttek ki a vízből, mondom a csajomnak, látnak polipok! Jönnek ki a polipok! Azt sem tudtam, melyik a keze. Na mindegy, azt így nehezen képzelem el a magyar nyugdíjasokról, hogy ülnek a Balaton partján egy szál Tena Ladybe, és így...
3: 85-et töltöttem, hát most jövök az STK-ból.
1: Na mindegy, de legalább a horvát nyugdíjasok boldogok és barna mellük mind a 4 méter. Ez fontos. Néha így beszólok ide-oda, csak így viccesen. Múltkor voltam hentes pultnál, ahol már árulnak francia salátákat, meg ilyen salát, meg kaszinótojás, meg mi egymás. És mondta egy néni, hogy 2 kaszinót kérek. Csávú így ránéz, mama, mindig csak a szerencsejáték. Én meg megyek a barátnőmmel kézenfogva a bérkocsis utcába, mellénk ír egy rabszállító autó, 16 rab így a kijelzőre. Hát vagy engem, vagy a csajomat nézték, ezt így konkrétan nem tudtam eldönteni. 16-ból 15 kultúrátlan csorgatta a nyálát. Egyetlen egy rab volt, aki gúcustalanul mutogatott, hogy ő majd azt a csajt, aki az enyém, majd ő meg. Na mondom, drágám, azzal az egy csávúval egy fél percet aktivitiznék. Tehát be van zárva, bajom nem lehet szerintem. Na, ide figyelj, csávó, első szó. Ezt a csajt én fogom megdugni. Második szó. Téged? Ők fognak megdugni. Egyből nem nyálazott. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, fiúk, lányok! A Showdown Club színpadán Szupkai Viktor!
4: Hát Hajdú Péter és Sarka Kata babát várnak, vásárolnak. Van lóvé rendesen, 200 ezer csak a babakocsi. Hát mondom, ezért mi van benne? Hát vagy az, vagy plüss állatlégzsák is, vagy ilyen igazmondó GPS, hogy szép a gyerek, de nem a tiéd. És a másik hír az pedig az angol királyi családból jött, hogy Camilla kezd el hidegülni Károly hercegtől. Hát mondom, ez már önmagában jó hír, ha láttátok Camillát, hát... Károly választotta, nem tudjuk miért, de erre a híre Mariah Carey, az amerikai énekes csaj, kivetette a hálóját Károlyra, hogy megszerezze. Na mondom, Károly, milyen rossz lesz választani a két nő közül? Hát ez a Mariah Carey ugye ott kerek és ott gömbölyű, ahol kell. Camillán tulajdonképpen azért van kalap, hogyha közel áll egy hintóhoz, nehogy befogják. Köszönöm. Elmentünk még a gyermekkel megnézni az Indiana Jones 4-et. Harrison Ford most már 70 közeli. Hát mondom, ha reális a film, akkor úgy fog kezdődni, hogy pucsít egy urológusnál. De nem ez volt, hanem össze-vissza kergették egymást, ez így nagyon tetszett nekem, csak ezen gondolkoztam, hogy Spielbergék miért hiszik azt, hogy nálunk Magyarországon az a legnagyobb kaland, ha kergetjük egymást, annál sokkal izgalmasabb, amikor fizetésnapon lemész a postára 5 csekkel, hogy befizest, és áll előtted egy sor. És mondjuk van benne egy nehezítő elem. Mondjuk valaki így egy ilyen kerekes szatyúrral, annyi dioptriás szemüveggel, hogy ha rossz szögbe áll és átsüt rajta a nap, elfüstöl egy vasajtót. Ez az a típus, aki egy zacskó apróval hátrafordul, hogy fiatalember, hallotta, hogy még fél évig visszaváltják az aprót? Igen, csókolom, de a birodalmi márkát már nem. Aztán itt volt még nekünk ez a NATO csúcs. Beszórólapozták az egész belvárostól, volt a konferencia, és mondták, hogy szellőztetni sem lehet, de még ablakot nyitni se. Hát mondom, most kéne anyósomat eltüntetni. Csak így fölkiabálnék, hogy mama, dobja le a kulcsot! Meg másnap Guantanamo-ról küldeni a képeslapot, tehát... És ugye fönn fekszenek a mesterlövészek, 72 órát, óriási feszültség van. Hát ez ilyenkor elég, hogyha az asszony rátelefonál, hogy apukám, a mosógép megint lelökte a vízkinyomott csövet, már leszedi a kéményseprőt a túlsó házról. És a környékünkön lakik egy kormányőr, és volt a múltkor egy ilyen erősebb kocsmai verekedés, ő fölpattant, kötelességének érezte, és így bekiabálta, hogy Kussin, testőr vagyok. Igen, azonnal ütöttek neki egy Tetris fogsort. Olyan szünet van a fogai között, hogy így összezárja, és meg tudja mosni a bölcsesség fogát. És így leültettük, hogy ne fájjon neki, kicsit ittunk, és így elmerengett, és mondta, hogy minden testőrnek az az álma, amit látsz a Matrixba, hogy így foggal elkapni egy golyót. És mondta, hogy van egy kollégám, hogy az így foggal két golyót is el tud kapni, csak kicsit lassabban csinálja. Meg mesélt arról, hogy amikor itt volt a Bush látogatás Budapesten, itt rúgták ki Budapesten az egész testőrséget. Mert az az aranyszabály, hogy az elnök autóját 5 méterre nem lehet megközelíteni sehol a világon. Itt meg jött a karaván ilyen gyanútlanul, Ferihegyről, Nagyvárad térnél egy picit lassítottak, már le volt mosva az összes szélvédő. És Bush állítólag a parlamentig vett egy fedél nélkült is. Középső gyereket meg kellett vinni óvoda alkalmassági vizsgálatra. Bementünk, előjött egy nagyon csinos doktornő, és azzal kezdte, hogy így elmarta a fitymáját, és megnézte, hogy elég laza-e. És annyira ügyesen csinálta. Gondoltam, hogy egy kicsit panaszkodok neki, hogy... Nekem ilyen nagy nyári melegben akadni szokott, hogy nem néznie meg. És egy jó tanács így év végéig, akármennyi alkoholt is fogtok fogyasztani, senkit ne tessék addig lögdösni, amíg csak hátulról láttátok. Különben úgy jártok, mint a málna csősz, akinek az volt az utolsó mondata, hogy ne zabáld már a málnát bundában, te állat. Köszönöm szépen!
5: Szupai Viktort láttuk, hallottuk. Feléptem Győrbe, mentelődtem két csaj fellépés előtt. Azt mondják, igyekezzél már, mert kezdődik a Kis Ádám koncert. Az igen durva lenne, ha én énekelnék szerintem. Mindegy. Meleg felvonulásokat én szoktam nézni tévéből. Hát, hogy mondjam, a tavalyi nagyon tetszett. Ugye akkor volt a rendőrsorfal körülöttük, hogy ne dobáld a buzit. Mi dobálsz? Buzi vagy? Mi? Ne dobáld. Ez... Most már nem ez volt, hanem egy néni, 75-76, egy tojással dobált, percenként 5 tojást nyomott rá, és azt kiabálta, buzik, miattatok, nincs mit ennünk. Tojásszóró, tehát ő 14 tojásból mondta el percenként, hogy nincs mit ennie. Tehát, hogy érted, milyen jó, hogy nem fél kilós kenyérrel jön, vagy van a metróba ez a féldisznó, hogy azzal így bepörögné, jó. Miattatok, nincs mit ennünk. Ez nincs. Van egy haverom Lackó, Panel Lackó, és második viszkikólát nyáron megisszuk nála, hajnali 1:30. Azt mondja, nézed már, napszemüvegben van a nap. Mondom, nem az, hogy sötét van, hanem, hogy te mit iszol? Tehát ilyet én is akarok érezni a második viszkikóla után. Ezek, hogy... Na azt mondja, nem, te hülye, nem. A kólás üvegen. És a Coca-Cola-s üvegen napszemüvegben van a nap. Azt mondja, hogy állj, basz meg. Szerinted annak mi süt a szemébe? Öcsém, tényleg. De most komolyan így álltunk 40 percig. Tényleg. Nem is értettük. Na mindegy, a hatodik viszki után megfejtette Lackó, heggeszt a nap. Ez van. Még az emókról én is beszélnék. Én úgy hívom őket emógetik. Mert tudjuk ki a emó, ez a 13-14-15 éves fekete test. Egyik szeme sír, a másik haj.
2: Valahogy mi van így?
5: Öngyilkos akar lenni, és Tokyo Hotelt hallgat. Tehát ez durva, mint az öngyilkosság. A Tokyo Hotel az nem zene. Tehát az egy betűvel kevesebb szóval fos. Így tudnám jellemezni. Az nem zene. És ők ezért vannak oda 7 nappal átéve. Én javasolnám Tokyo Hotel helyett magyar emo zenekar létrehozását. Tokai Panzió. Az milyen király lenne, hogy jössz Tokai Panzió koncertre? Igen! Meg az emo nekem picit olyan, mint a Gyűrűk urából. Tehát nem? Tehát így vannak a hobbitok, orkok, entek, emók. Mennek az emók az erdőbe, kiabálják, hogy Tokai Panzió, jó, Smígol a frontember, kiabálják, hogy Tokai Panzió. És az a lényeg, hogy mindenki túl akar élni a Gyűrűk urát, csak ők akarnak meghalni az egészben. Ide lőjetek! Mondják az orkoknak. Hát következik Kőhami Zoltán, aki egy aggódó családapa és egy fantasztikus humorista. Fogadjuk nagyon nagy taps cunamival.

0: Köszöntök mindenkit hatalmas szeretettel. Túl vagyok a pukkod problémán. Mondják, hogy el kéne titkolni a pukkodot, de igazából a homlokodra kell tetováltani tükörbetűkkel, mert elveszíted, nagy baj lesz. Nekem olyan a telefonom, hogy hát a billentyűzár egy gombbal oldódik ki, és az általában zsebbe történik meg. Benyúltam, ránéztem, és már a pukkódot kérte. Szóval ez a kikapcsolás, bekapcsolás, két kör pinkód a zsebbe magának lejátszotta. De nem idegen ez tőlem, mert volt, hogy ugyanúgy benyúltam a zsebembe, és azt láttam, hogy 32 pontot értem el egy olyan ládatologató játékot, ami nem is tudtam rajta a telefonomon, de már a harmadik szinten jártam, pedig csak lejöttem a lépcsőházból. Mindegy. Soha többet nem találom meg. Soha többet nem találom meg, de az egyéni csúcs az enyém. Az mindenképpen igaz. Na most azért is furcsa, mert én egy ilyen elvetéltő műszaki ember vagyok. Én már gimnáziumban és ilyen matek-fizika osztályban jártam. Hát autistákkal egy osztályban gyakorlatilag. Fejbe számoltak logaritmust, ilyen srácok voltak. Meg volt olyan, aki a kollégiumban álmában oldott meg másodfokú egyenletet. Úgyhogy ő nem is akarta, csak félrebeszélt. Szóval ő ezt álmodta, hogy x-e 2 egyenlő. Kiszámoltuk, annyi volt pontosan, 3 tizedeseig annyi volt. Volt egy másik srác, hát mondjuk annyit mondanék mindenkinek, mesztelendők voltak kirakva a kollégiumban meg autók, nekik a pi kinyomtatva 878 tizedeseig, ők ezt szerették tényleg. És volt, hogy ültünk órán, kérdezi mellettem, a műbázunk. Hát mondom, persze, veszem a kockás lapot, de fejbe. Fejbe a műbáztak apám, azért azt nem vesz észre a tanár, szóval, hogy ti... Így győzt 45 percig, végig kijössz, én győztem, el van intézve 70-60. És hát nem tudom, kinek miről szólt a gimnázium, nekem főleg arról, hogy hogyan fogok igazolást szerezni igazatlan órákra. Ez könnyen ment, mert volt a kollégiumban egy kollégiumi orvos, annyi dolga volt, reggel 7-kor megméri a lázadat, beírja egy füzetbe. De hogyha előző este elgátolt a villamos és nincsen lábad, úgy vonszoltad be magad, akkor is megmérte a lázadat, és beírta a füzetbe neki, ez volt a dolga. Neked meg, hogy ne legyen dolgozat, annyi dolga volt, hogy hát reggel 7-kor a hónajad 5 percig kicsit melegebb legyen. Erre voltak módszerek, a legprimitívebb a nagyon sok fekvőtámasz a harmadik emeleten, így leszaladsz, berakod, az egy ilyen 37-5. Ez a leggyöngébb módszer, keményebb eljárása a hónajhajszárítózás. Azzal akár 8-2-ig is föl lehet tornászni. Illetve téli reggelken radiátoron fekvés, ezek voltak. Abszolút normális életképhoz, benyitsz egy szobába, egyik fekszik a radiátoron, másik küldi a fekvődámasz, harmadik hajszájtozza a hónaját, ahogy bírja. Tudtad, hogy a német csoport dolgozót ír, nincsen kérdés. Na most ehhez képest volt egy szuper szer, az már az űrkorszak, az izomlazító krém. E sportolók használják, nem tudjuk, hogy mire, de meleged tőle a bőröd. Hát ezzel nem kell futkározni, nincs fekvőtámasz. Bekened, lesétálsz, annyi, amelyit akarsz. Amelyit akarsz. És volt Vian Zsolti osztálytársam, aki a csalás nagymestere volt, mert mindig egyszer lehetett tenni a kollégiumba egyszer repetázni, ő mindig evett, repetott és fölment átöltözni. És mindegy teljesen új személyiség tért vissza, megint evett, megint repetázott. Ha lecsó volt, akkor teljes ruhatárát felhasználta, és meg tőlem is kért kölcsön egy inget. És ő egy francia dolgozat előtt aggódott nagyon, mert hát ő 4 év munkájával tanult meg annyit, hogy a számok 1-től 10-ig, és egy mondata, je connais bien Nicolas Legrand, én jól ismerem Nicolas Legrandt, hát ez a legelső leszkébe szerepel, csak sejtett, hogy a negyedik végén talán valami mást is fognak kérdezni, és a Zsolti annyira aggódott a francia dolgozat előtt, hogy egy ilyen fél kiló izomlazító krémet helyezett föl, és még hajszállítóval is megdermesztette, lement, berakta, és egy 45 fokos lázat produkált. Tehát a klinikai halál állapotában várt az orvosra. Ő nem, hogy a dolgozót nem írta meg, őt többet nem láttuk. Tehát őt azóta ápolják valahol valószínűleg. Na most, hát innen kerültem el a budapesti műszaki egyetemre, ahol én egy jelentéktelen évtizedet töltöttem. Mi az, nekem annyi van még? Egy 5 éves egyetemen, tehát én úgy szoktam fogalmazni, hogy X plusz 4 évig jártam egy 5 éves egyetemre, és X nagyobb, mint 5. De 10-ig lehet odajárni, hát kihasználtam a végsőkig tulajdonképpen. Így vagy úgy vége lett, hát szerencsére diplomával lett vége, be van keretezve, anyám nézi és zokog, mert én ilyen pályakezdő, pálya elhagyó építészmérnök vagyok, mert nem terveznék házakat, mindenkinek jobb ez így. Szóval az én házaim már az egyetemen is összedőltek, és amíg álltak, még rondák is voltak, tehát hogy úgy bizonyos szempontból megoldás volt, hogy összedőltek. És nálunk az a ház, ami nem dől össze, az 5-ös, az emberek meghalnak a 4-esbe is. Én meg 2-est akartam kapni valahogy, ezt képzeljük el, nagyon ritkán sikerül. egyszer volt, hogy én könyörögtem, hogy buktassatok meg, mert nem bírom már idegileg. Kettes kaptam egy alapozás vizsgán, amikor nem csak az én házam dőlt össze, hanem a szomszéd ház is, ami mellette volt. Nem is én terveztem, de meghaltak benne. És azt mondták, azért kaptam kettes, mert ezt a hibát a hallgatók 70%-a elkövette, tehát ilyen mérnökök jönnek ki. És ezért kis hibának vették. Azóta nem tudom, mi a nagy hiba, tehát, hogy kikapott egyes, hogy ők valószínűleg rádiaktív anyagot terveztek be, és egy ilyen 200 év múlva is elpusztul, aki betéve az utcába, vagy nem tudom. És hát minimális információk ragadtak rám, én a mezőgazdasági épület tervezés tanszéken, erre hagynék időt, tehát istállók honvának ezt lehet tervezni. Ott tanultam meg, hogy mi egy liba mérete. Ezt jó, ha tudod, egy liba az 65x55x25-ös. Ha valahova libát tervezni, ennyi hely az kell neki. Kell neki? Megfordulni úgy nem tud, de ennyi helyen el van már. Több liba, több hely. És ezen a tanszéken volt egy tanárom, aki unta, hogy mindig tehérre, meg mindig lóra tervez istállót, mert az mindenki tud. Kitalált, hogy lesz egy olyan fél év, hogy fiktív állatokra. Hát nem nagyon jártam be, a végén derült ki, hogy olyan állatom volt, ami higanyt eszik. Mínusz 70 fokon élt, tehát egy ilyen komplett hűtőházba kellett volna tegészteni. Néha teljesen magától fölpattan így 50 méterre. Erre kell egy külön torony. És a tolláért tartják, amit minden év februárjában vedlik. Én meg a tehérre gondoltam, úgyhogy ez a fél év nem lett meg. És ami fontos, mindennek van mérete és mértékegysége. Még a bűznek is van mértékegysége, a rossz szagnak. Ezt épületgépészetből, ha irodából légkondíciót tervezel, akkor tudjátok, hogy ki mennyire büdös. Kiben van. Van egy alapegység, egy olf, ezt tanuljuk meg ma. Egy olf az a bűz, amit egy középkorú, ülő, átlagos testfületű férfi, ez 1,8 nézetméter, ezt csak tudtuk már. Ő ad ki magából, ha minden nap vált fehér neműt, és hetente 5-ször fürdik. Ez így benne van a tankönyvben, ez az egy. Na most van egy táblázat, mindent ehhez viszonyítanak. A kamaszfiú az 1,2, nem tudjuk, hogy miért. Szóval, hogy ők egy picikét büdösebbek, nem sokkal. 1,2-vel csak. Hát ha mondjuk olyan az iroda, hogy behordják a titkárnők a kamaszfiúkat, hogy 1,2-vel felszorzod, a dohányos dohányzás közben 8 óv, tehát elég sok kamaszfiú azért. És miután elnyomta, azután is 6 olf az így rajta marad az auráján, pedig az atlétikai futó a célban is csak 12. Amit én tudom, hogy nagyon büdös, csak nem értem, hogy miért volt benne a táblázatban, tehát, hogy azért viszonylag ritkán van, hogy az irodába befut egy atlétikai futó, hogy pont ott van vége a maratonnak, de tudni kell, mert kérdezik. És ez a legfontosabb, hogy mindent azért kell tudni, mert kérdezik, nem azért, mert hasznos. Van egy barátom, hogy vasutas közlekedés mérnök lett, azt a tételt húzta államvizsgán, hogy a menetrend készítése. Ez egy külön tétel, egy olyan 70 oldal tankönyvben, rengeteg elmélet, ami szerint lehetne menetrendet készíteni, kapaszkodjuk meg. Utolsó mondat a tételben, a valóságban a menetrendet a tavalyi menetrend alapján készítik. Ezért érdemes tanulni, meg odajárni, meg tételt húzni, meg vizsgálni, de kérdezik. Volt egy évfolyam társam, aki hamarabb diplomázott, mint én. Hát nem egy, hanem több ezer mellé is, ki nem az évfolyam társam. Nekem abból a 10 évből. Ő krematóriumot tervezett diplomunkának, mert bármit lehet. Csak a méreteket nézte el, és oda neki, te, nagyon szép a krematórium. Az a baj, hogy akkora a kapacitása, hogy Budapest teljes lakosságát egy délelőtt alatt át lehet rajta küldeni. Ez talán nem kell Budaörösnek, szóval szép, de egy picikét kisebbet. Az én diplomunkám ennél durvább volt, mert én egy fiktív meteor becsapódás emlék helyett terveztem. Elég könnyű, egy ilyen kráter és mellette néhány büfé. De ő kitöltötte a rajzlapot, szóval elhúztam körzővel, el volt intézve. Saját hobbi technika csapódik be 2009-ben, mert apám javasolta a helyszínt. Tehát, hogy valami tűnjön, az a hobbitelek legyen. Szóval ő a hobbitelek fogalmát sem érti, hogy ki az az őrül, akinek ez a hobbija, hogy cseszteti a felesége, hogy menjen kapálni. Hát ez munkának is rossz. A hobbi az a bélyeggyűjtés. Tehát, hogy anyám úgy hívja a hobbiteleket örökség, apám úgy, hogy átok. Van egy kapát már esetleg? Készletartásban reménykedni. Budapesti lakosság. Ha nem kapáltál, nem kell. Tehát nem kell mindenre szavazni, amit nem értesz. Ezért tart itt az ország. Na most, többiek nem tudom. Láttak már kapáló embert, vagy tévébe, vagy nem tudom. Nem? Elkezdem nulláról, hogy van egy ilyen társ, hogy kapa. Ez egy darabig ilyen hosszú és sávó van, a vége meg fém és éles. Növényekre mégy rá vele. Nem kérdés, ki fog győzni. Az általában úgy van, kim vagy egész nap, kapálod a kukoricát, kapász, kapász, kapász, és fél ötkor, amikor mennétek haza, akkor utolsó vágással így, nincs kukorica. És akkor valahogy próbálod a vakontúrás ráhúzni, hogy megálljon tényleg, hogy legalább a kocsiba beengedjenek. Másnap kimentek, ki van száradva az egész úgy, ahogy van, akkor egy dolgot kell mondani, az nem az én sorom volt. Ennél sokkal súlyosabb műszaki probléma volt, egy házi buliba merült föl hajnali háromkor, hogy vajon hogyan készülhet a hántolt, sózott szotyi. Látom, mindenki ezzel foglalkozik, szabad évben, hogy elmondom. Tehát, hogy a kimagozott szotyi hogy készül, hogy üle ott egy asszony, aki bontogatja, abból is van, hogy csak egy finoman ráharap, szétnyitja, belehelyezi, de az egész így betömi az arcába, és beleköpdösi az acskóba, azért az nem mindegy. Vagy van rá valami ipari eljárás. Tehát én általában hiszek az ipari tervelésbe, ha az van ráírva a csokoládéra, hogy nyomokban mogyorót, faágat, akár egy-két mókust is tartalmazhat, az nekem még belefér. Ezen vitatkoztuk hajnalban, hát majdnem verekedés volt már, amikor szerencsére megtaláltam az acskón a szotyi infóvonal telefonszámát, ami mi másra lenne jó, ha nem erre, hogy hajnali háromkor rájuk csörögni, hogy mégis mi a helyzet szotyival. Megcsörgettük és kicsöngött. Ez volt benne a legdurvább, hogy ül ott egy fickó, aki várja. Ez a munkája, hogy hát ha mai is van valami probléma a szotyival. Csöngött, csöngött, csöngött, csöngött, csöngött nagyon hosszan. Hát láttam magam, hogy az embert így húzza szét a szotyi zaskóval, hogy kiássa a telefont valahogy. És egy nagyon álmos hang beleszólt, hogy holó. Hát mi elmondtuk, tényleg csak ennyi a problémánk, hogy milyen ipari eljárása érik el, hogy a hántolt, sózott szotyi már hántolva és sózva kerül a zacskóba. Hát volt egy 3 perc hatásszünet. Dolgoztak a kerekek, mert várta ő csak nem ezt. Kénytelen vagyok szó szerint idézni, amit mondott. Azt mondta, így terem, vazzeg. És így lerakta őket. Ezt most már tudom, hogy így terem, úgyhogy ezzel nem kell gondolkodni. És egy nagy tanulságot tanultam egy tanáromtól, amit átadnék, hogyha bárki kiviteli tervet készítene, tehát épületről alaprajzot, akkor bútorokat semmiképpen ne rajzoljon rá, mert van az a kőműves, aki megépíti. Oda van rajzol, ne hülyéskedjél! Kibetonozzák, kibetonozzák! Ez előfordult már biliárdasztallal, fotellal. Nagyon nehéz kizsalúzni egy fotel, de megcsinálják, megcsinálják. A legjobb az éjszaki elemen, csak egy ilyen bazi nagy háromszög ráhúzod, merre van éjszak, és akkor futnak, hogy főmérnök úr, lealapoztuk az emlékművet. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Köszönjük szépen Kőhami Zoltánnak, mondtam én, hogy fantasztikus. Hát egy biztosító társaság, nem mondom a nevét, kiplakátolta az autópályákat, hogy lassabban vezessél, meg a nagy gázból nagy gáz lehet, és van a kedvencem, sietni akar, vagy élni. És egy haverom vitt le fellépni, és mondtam neki, nézd csak, döntsd el, cimbora, sietni akar, vagy élni. Oké, oké. Belső sávba bevág elénk egy Suzuki 60-na, az már azért sebesség, autópályá. Haverom satuféket nyom, és annyit kiált. Siess, vagy meghalsz, köcsög! A félértem ezt a feladatot. Köszönjük szépen, hogy elfáradtak ma ide. Köszönöm kollégáimnak, Kovács András Péternek, Szutkai Viktornak, Kőhami Zoltánnak, hogy itt voltak velünk ma este, és természetesen önöknek is. Köszönöm, hogy minket választottak, Isten őrizze meg jó szokásukat. Ha szeretnének velük élőben találkozni, állítsanak meg minket az utcán, vagy jöjjenek el ide a Schröder Klubba. Jó éjszakát!

este a klubban Kovács András Péter, Szukai Viktor és Bödőcs Tibor. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Aranyosi Péter.

0: Jó estét! Jó estét kívánok! Mindenkit üdvözlünk újra a Sóder Klubban. Bár egy kicsit Lacika a sminkesünk túl teng, úgyhogy inkább az arcomat, ha figyelitek, Puder Klub. Na most abból lehet tudni, hogy itt a tél, már pedig itt a tél, hogy kettő dologból. Az egyik, hogy meg kell vennem mindig egy téli cipőt. Én általában kínai téli cipőt veszek. Nem sok baj van a kínai téli cipővel, amit megvettem. Téli cipő. Fázik benne a lábom, de izzad. Én kövér ember vagyok, tehát mindenhol izzadok, ahol el bűnt képzelni. Egy helyen nem izzadtam a lábomon, de a kínai szakmunkások bebizonyították, ott is izzadtam. Tehát annyi probléma van, hogy mondtam a barátomnak, aki kínai tolmács, és elég jól beszél ezt a nyelvet és a kultúrát is bírja, Ákos barátom, azt mondta, arany, vegyél bele talbetétet, de azt meg a kínaiak nem gyártanak. Úgyhogy tök drágán vettem 1300 talbetét, így már került az egész bakancs 3800, már nem is értem. Most már kényelmes benne a lábom, de izzad. Úgyhogy teljesen. Hát a másik ilyen dráma az pedig a... Hát anyám föl szokta küldeni a barátnőjét, Edith nénit. Hát így előcsatározóként jön Edith néni föl tulajdonképpen, hogy engem kifárasszon, és aztán anyám már könnyebben átcsap rajtam. Edith néni egy 6 liter sóskát hoz, mert anyám szerint én azt szeretem. Hétfőn fölhozza, de még szombaton is telefonál anyám, hogy milyen volt a sóska. Jó. Szeretem. Ezzel nem lenne nagy baj. Edith néni annyit mond nekem, azt mondja, Petikém, meg vagy fáz? Mondom, nem vagyok Edith néni. És Petikém, azt nem vagy taknyos? Mondom, nem. Szóval húzd már le egy kicsit a nadrágodat. Lehúzom, hoppa, elővesz egy injekciós tűt, így belém nyomja. Azt mondja, anyukát küldi. Influenza elleni injekció ajándék. Anyám már csak ilyen, tulajdonképpen. Spéttel nevetsz, ez nagyon jó. Nem, semmi. Tényleg, király vagy ki. Te anyád is ad be injekciót neked? Nem baj. Szóval kint volt... Utógyújtásos vagy. Semmi baj, műsor van, nem érdekes. Majd kivágjuk. Szóval meghívtak egy ilyen jégkorong mérkőzésre, most... Mindjárt bejövök újra. Köszönöm. Már kezem van a mikrofon. Ez egy nehéz nap lesz. Csak elmondom! A ma este első fellépőjét nem kell nagyon bemutatnom. Egy ország szereti. Kovács András Péter túl van egy agyműtéten. A haja már nagyon szépen nő. Fogadjuk szeretettel a Sóder Klub színpadán Kovács András Péter!
1: Köszönöm szépen! Hát én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, hoztam magammal egy jó barátot, erről majd még később lesz szó. Hát a hajamról ennyit igen, hogy volt agyátültetésem. Cseréltünk Norbival. Én fogytam 4 kilót, ő meg érti a Monty Pythont. Most jelent harmadik ilyen titkos könyve, de könyörgöm, és innen üzenem neki. Norbi, engem nem az a titok érdekel, hogy hogyan lehet lefogyni, hanem hogy lehet belőle összehozni egy Audi A8-ast. Ezt írd meg, és jó barátok. Az a címe a harmadik kötetnek, hogy az utolsó titok. De én attól félek, hogy ne adj Isten, még eszébe jut valami, annak mi lesz a címe? Bocs, még valami eszembe jutott? Negyedik kötetként? Na, köszöntök minden Elzát, december 1-je van. Azért fontos, mert hát a TV2 Mokka új sztárja, Tatár Csilla, a következőképpen kezdte a reggelt. Lehetett látni, hogy még nem szokott a koránkeléshez. Ma a Mártonok ünneplik születésnapjukat. Úgyhogy minden elzárt sok szeretettel köszöntök. Van új elnöke az Amerikai Egyesült Államoknak, Barack Obama, Sarah Palin, tehát ez a... Mi belegondolunk, mi magyarok milyen jót szórakozhatunk ezeken a neveken. Barack Obama, hallod, Barack Obama, Sarah Palin, hallod, Sarah... De abba gondoljunk bele, hogy ők milyen jókat röhöghetnek rajtunk. You understand, silly Katalin, silly... Úgyhogy hát kölcsönös diplomáciai kapcsolatok épülhetnek szorgosan. Obamával kapcsolatban mindenki attól rettek, hogy szigorítani fogja a fegyvertartást. Most én megnéztem már az új James Bond filmben is, hangtompító van a géppuskán. Nagyon durva. A géppuskán hangtompító, az körülbelül olyan akusztikailag, mint összezárt hosszú bőrkabátban pisilni. És csak te tudsz róla, csak te tudsz róla. Meg akit mégis véletlenül eltalálsz. Na most Obamához én már fölzárkóztam. Ez egy olyan szint, ami még szerintem elcsúszik. Ő nem más...
2: Beszóltál?
1: Kromofág van benne, csak mondom. Nem, ez az én krokodilos vízipisztolyom, kézbe simul és hűséges társ. Tudni, sokat törtem a fejemet azon, hogy vannak ezek a szenyőautósok, tudod, amik így jobbról előz, rányomzáróvonalon, a fenekedet tolja az autópályán, hogy ezekkel mit lehetne csinálni. Egyébként ezek az emberek csak autóban viselkednek itt. Tehát ahogy kiszállnak az autóból, levetkőzik ezt, és így visszavedlenek normál emberré. Tehát ott nem látsz az utcán, hogy így megy egy néni a járdán,
3: és így valaki még így megy a seggében.
1: Ugye is így? Villogni nem tud rá, de így lekacsintja. Tehát olyat nem látsz, csak autóba csináljuk ezt, és én sokat gondolkodtam azon, hogy hogyan tudnék bosszút állni úgy, hogy tényleg megnyugtassam magamat, az adrenalinomat is egy kicsit visszavezessem, de ők se üljenek meg, és ez lett az ideális megoldás, vízipisztoly. A legnagyobb. Ő szabálytalankodik, én rálövök a kocsira, nincs baj, gondoltam én. Egyébként csak ilyet kaptam, mert ennek volt már szezonja. Gondoltam én, a múltkor ugyanis a következő történt. Haladtam az M0-áson, belső sávban, mert hát hol menjen az ember 40-nel. És megállt az M0-ás, de beállt úgy, ahogy van az M0-ás. Arról szól, hogy most csináltak Budapest köré egy parkolót. Én gurulok rá az előttem levőre, és még jobbról hirtelen a semmiből erőtelem egy ilyen Audi A200-816-os.
3: Én fekete Audi sötét üveggel, hogy jobban kifejezze az egyéniségét a sofőrnek.
1: És beteszi magát index nélkül elém jobbról. Na mondom, várjál csak. És német rendszáma volt. Tehát gondoltam magamban, azért durvák ezek a németek. Egy ilyen 50-60 évig nincs ellenségük, rögtön találnak. Na mondom, apám, most belenyúltál, most Günther, most kapsz a pofádra. Mindig van nálam ásványvíz is, előveszem krokkot, veszettül töltök csőre az ülésen. Kisebb tócsát csináltam magam alá, de hát mondom, annyi belefér, mondom, itt most leszámolás lesz, kiszállok, előre ballagok. Na most gondoltam, hogy viccel kezdünk, tehát így szépen sunyva közelíted meg az autót, és ők odabentről csak annyit láttak, hogy egyszer csak felbukkant krokó, tehát mutatom az ablakot. Nem láttam az arcukat, de még moonwalkoltam is nekik. Tényleg minden volt. Megnéztem volna a meglepetést. Na most, ez csak egy pillanatig tartott, amíg nem láttam az arcokat, ugyanis a sötétített üveg lement.
3: Oda bennetől nem lett világosabb, ha értem.
1: És szerintem én jobban meglepődtem, mert bennült kettő darab ilyen nagyon-nagyon kopasz kigyúrt hurkástarkójú állat. De nem az, hogy kopasz vagy kigyúrt, kopasz kigyúrt. Tehát tudjuk, ez a brutális redőzöttségű halánték, illetve tarkó, tudjuk, amelyik elől beszél, de hátul van mimikája. Ezt ismered, ezt a típus, nem? Vajon új fuxom van, mindjárt megkörösen van.
3: mint a kövér csajok a hónaj piercinggel. Ide néz. Na, és hát... Én ott álltam, meglepődöttem, hogy mi van, gyerekek, kinyílt a légzsák. És ez volt az a pillanat, amikor még büntetlenül visszamászhattam volna az autómba. De hát gondoltam, már mégse gondoljon itt a kamionos szarfacunak. És ekkor ütött az eszembe, hogy de hát én nem is beszélek németül. Most nem megyek bele abban a nagyon limitált és nagyon tematikus német nyelvtudásba, amit hát Prohétszat egy péntek esti témakörbe szedtem föl, de... A lényeg az, hogy ide nem passzolt belőle semmi, tehát... Azt mégsem mondhatom a tagnak, hogy ispriczedóza maximum. Úgyhogy én célra tartottam, és annyit mondtam... Grüßgott. Ich bin der ungarische Kobra 11.

Majd célzott lövést adtam le a sofőr arcára. Ezt nevezhetjük elhamarkodottnak, mert ezek oroszok voltak. Hát én próbáltam a kocsi még egyenes vonalú egyenletes mozgással visszajutni. És jó, becsuktam a kocsi ajtót, és tényleg én már spongyát borítottam volna a dologra. Tehát tényleg bennem már nem volt harag. Amikor látom, hogy a kocsinak nyílik a két ajtaja, ezek így lerázzák magukról a kocsit. És elindulnak felém. És nekem ott abban a pillanatban két dolog rohant át az agyamon. Mondom, hogy én most kikapcsolom a slágerrádiót, mert nem akarok Madonnára megdögleni. Tehát, hogy ütnek, és ez az utolsó emléket, hogy Like a Virgin. És már illansz is tova. A másik, ami eszembe jutott, hogy mire fogják ezek vélni ezt a tócsát itt a kártyát? Ezek ekkor már nagyon veszélyesen közeledtek. Hát amelyik az anyós ülésén ült és száraz maradt, azt még azért rázta a röhögés. Hát mondom, Szásenyka, mondom, itt bunyó lesz, te én velem vagy. És hát odaértek, és ekkor derült ki, hogy ők se beszélnek németül. Úgyhogy elkezdtünk aktivitizni. Amit nagyban nehezített részemről az, hogy ők az én csuklómmal mutogattak. Ami hát sok olyan, mintha az orrommal rajzoltak volna az orosztásúban. Úgyhogy, és aztán megszerezték krokót, tárgyalás nélkül belém lőtték az egész tárat. És amikor otthon kérdezték, hogy mi ez az Afrika térképen, a drágamon, mondtam, hogy hát én dugóban is tudok annyi vizet veszteni, mint Alonso futam alatt. Úgyhogy legyen mindenki számára ez a tanulság, hogy nagyon komolyan meg lehet halni, inkább járjunk busszal, villamossal. De azért az is durva, egyszer utaztam húsvét hétfőn BKV-val, mert hát ugye fokozott rendőri ellenőrzéskor ittasan ne szálljunk gépjárműbe. Fölszállok a Vereshetesre. Vereshetes. Így hívják rá, hogy a Girosz 173. Komolyan. Én először azt hittem, hogy lehet rendelni, tényleg. Éhes ember, ugye? De az első ilyen felirat köztéri járművön, az kettes villamosra volt ráírva, hogy ha én Mazda lennék. Nem emlékszünk erre? 90-es évek, gondoltam magam, apukám, ha Mazda lennél, most rohadt gyorsan le kéne onnan takarodnod a sírről. Na, és utaztam a Vereshetesen, fölszáll az ellenőr. Na most én nekem tényleg nincsenek sztereotípjáim az ellenőrökkel kapcsolatban. De ha én meglátok egy 140 cm magas rágcsáló arcú nőt. Én már így mutatom föl. És ezzel már annyi pedagógust megbántottam, hogy elvette és kijavítva adta vissza. Úgyhogy... Tényleg nagyon szégyellem magam. Na, és jött a nő. Jött egy ilyen nő.